0: És az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar műköztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igazna, akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme, vigyorog az ágy, mondd mi lenne, ha egyszer a dél is fekve.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

szemedben nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult Magyar Péter Tisza kormánya. 7 könyv került az Esterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és a főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik fel az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hívek megújítása. Bejelentették az Esterházy irodalmi díj idei rövid listáját a budapesti Rózsavölgyi Szalonban. Az Esterházy Magyarország Alapítvány felkérésére idén több mint 30 szerkesztőség, műhely, egyetemi intézet küldte el jelölését. A 61 ajánlott műből 7 könyv került fel a rövid listára. Az írók Barnás Ferenc, Bognár Péter, Fancsale Kinga,

0: határokra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euróról uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs

0: akkor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hivatalba lépett a Tisza kormány, jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer a hantavírus ellen, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. Magyar Péter kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter. Kármán András kinevezés előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. és 14. havi juttatást is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Német Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Az államfő megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar mű, köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. A szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10 000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: Mellette.
3: Rio FM.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/6, a Tesco áruházban.
4: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
5: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
4: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberény a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Hivatalba lépett a Tisza kormány, országos rótpoll ellenőrzést tartott a rendőrség múlt héten, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetést luxusépítkezései beruházásai miatt, miközben gyakran az egészségügyi és szociális intézmények épületei és a közszolgáltatások színvonala romlott. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókusz. Több mint 2,500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos rótpoll ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most
10: indul a reggel.
9: Jó reggelt!
10: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

A Noelek, illetve köszöntetjük még a szervácokat is. Boldog névnapot kívánok! Én Pálinkás Zsolt vagyok, hozom ma is a kedvenceket és a friss információkat. Rádiózunk együtt ma is!

Ez a Trio FM jazzbeleimből. Nézzük, milyen időre készülhetünk a mai napon térségünkben. Szerdán változóan napos felhős időre van kilátás, az esernyőket pedig otthon hagyhatjuk, mert számottevő csapadék sehol sem várható. A szélre viszont érdemes készülni, hiszen az északnyugati irányból fújó légmozgás sokfelé megélénkül, így hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A csúcshőmérséklet ma délután 16 fok körül alakul itt a járságban.

0: Folytatjuk néhány friss szerdai közlekedési információval. A 31-es számú Budapest Jászberény Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápiószecső térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöletén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton is, itt Jászalsó-Szentgyörgynél dolgoznak a 0-es és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátra Fület között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a fél útpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.
2: Hey, Fonci.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM és a reggeli starter, már is hozom a szerdai horoszkópot. A kosegyűek ma különösen erős energiákat érezhetnek, egy váratlan beszélgetés pedig olyan fordulatot hozhat, amire már régóta vártak. A bikák számára a mai nap fontos felismeréseket tartogat, érdemes az első megérzésekre hallgatniuk, mert ezek most pontos irányt mutatnak. Az ikrek ma rendkívül gyorsan reagálnak mindenre, egy váratlan hír pedig teljesen új irányba terelheti a gondolataikat. A rákok ma tisztában látják az emberi kapcsolatokat, egy elcsípett félmondatból is mélyebb összefüggéseket érthetnek meg. Az oroszlánok lendületesen és magabiztosan vehetik kezükbe az irányítást, de figyeljenek oda, mert egy ismerős megpróbálhat keresztbe tenni a terveiknek. A szüzeknél pedig ma összeállnak a puzzle darabkák, végre átlátják egy régóta húzódó helyzet hátterét. Egy-két dalt meghallgatunk és folytatjuk a mérleggel.

0: Ez a Trio FM és a reggeli starter, folytatjuk a szerdai horoszkópot, a mérlegjegyűek kifejezetten kiegyensúlyozott napra készülhetnek, a mai energiák segítik őket abban, hogy bármilyen kitűzött célt elérjenek. A skorpiók intuíciója most erősödik, így könnyen átlátnak olyan szituációkat is, amelyek másoknak még zavarosak. A nyilasok számára végre véget ér a tompaság, a kosjegyébe lépő hold és egy friss jó hír hosszú időre kedvező irányba tereli az ügyeiket. A bakok bár nem érzik közvetlenül a bolygók hatását, a pozitív hozzáállásukkal sokat tehetnek a környezetükben alakuló kedvező helyzetekért. A vízöntőket mély érzések hajtják a változtatás felé, a mai nap kiváló az első lépések megtételére a céljaik eléréséhez. Végül a halak ma különösen empatikusak, ezért fontos, hogy megvédjék belső világukat a negatív hatásoktól, és ne vegyenek a vállukra olyan terheket, amik nem hozzájuk tartoznak. Ezek voltak a csillagok jóslatai május 13-án szerdán itt a Trio FM-en.
1: Reggeli starter!

0: Ez a Trio FM Jászberényből, másodperceken belül 8 óra meghallgatjuk a legfrissebb híreket az MT hírszolgálattól. A reggeli starterünk újabb 60 percében zenél nekünk Sean Kingston, a 2007-es felvétel hatalmas sikert aratott a rádiók toplistáin, a csapból is ez folyt, mondhatjuk így is. A zenei alapja pedig régebben nyúlik vissza, biztosan sokan felismerik majd benne Benny King 1961-es klasszikusának, a Stand By Me-nek az ikonikus dallamait. Némely kis ízelítő, érkezik majd Sean Kingston felvétele a hírek után teljes egészében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Hivatalba lépett a Tisza kormány, Budapest kész együtt működni az új kormánnyal. Napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésekben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. A Nyitott Székház nevű rendezvényre számos interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és a különleges első segélynyújtó flipper is látható lesz. A részletes programokról a Magyar Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni. Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban melegszik majd az idő, hétvégén ismét záporok, zivatarok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
1: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.
8: A reggel is mellette szól.
9: Csajó!

8 óra múlt 8 perccel folytatjuk a reggeli startert, május 13-án szerdán, én Pálinkás Zsolt vagyok, köszöntöm Önöket. A jelenlegi mérések szerint az esősebb időnek köszönhetően átmenetileg csökken a pollenterhelés térségünkben. A levegőben a pázsitfűfélék virágpora van jelen a legnagyobb mennyiségben, ez sokaknál okozta tüneteket. A fenyőfélék és az eperfafélék koncentrációja a közepes tartományban mozog, míg a tölgy, a vadgesztenye és a bodza pollenje szintén mérhető mennyiségben van jelen. Alacsonyabb koncentrációban találkoztatunk még a nyír, a dió, a bükk és a kőris pollenjével is. A kültéri gombák spóra száma pedig egyelőre alacsony marad. Vigyázzanak magukra, legyen szép a napjuk. Alex Warrennel folytatjuk a zenei listánkról. Ez a Carry You Home. Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight

0: Nincs kéz nél a naptár? Majd mi segítünk.
1: Angelina.
0: Terítéken a névnaposok.
2: Május 13-a van, nézzük, kiket ünnepelhetünk ma a naptár szerint. Boldog névnapot kívánunk minden Imola és Szervász nevet viselő hallgatóknak. Az Imola név ismeretlen eredetű, jelentése mocsár vagy vizes terület. A Szervász pedig latin származású név, és azt jelenti megszabadított. Mellettük ma ünnepelnek még a Gyöngyi, Antos, Roberta, Róbert, Belián, Bartos, Fatima, Glória és Gellért nevet viselő hallgatóink is. Isten éltesse önöket, legyen nagyon szép napjuk!

0: Folytatjuk néhány friss szerdai közlekedési információval. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másoddöntő főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápióztető térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számíthatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyőr-Tiszasúly összekötő úton is, itt Jászalsó-Szentgyőrnél dolgoznak a 0-es és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátra Fület között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a fél útpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: funta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per H, a Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Jó FM. A járság ritmusa.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Már is itt van eseménynaptárunk, május 13-a is tartog a több különleges évfordulót. Pontosan 76 évvel ezelőtt, 1950-ben ezen a napon rendezték meg az első Forma 1-es versenyt a Silverstone-i pályán. A futam több mint 2 órán át tartott, és a 21 indulóból mindössze 11-en értek célba. A győztes az Alfa Romeo-val versenyző Nino Farina volt, aki később a sorozat legelső világbajnoki címét is megszerezte. 87 évvel ezelőtt született Cirilla György, a hosszú távfutás és az egészséges életmód hazai ikonja, az ország rozmárjaként is ismert sportember, 37 éven át minden évben átúszta a jeges Dunát, 1967-ben pedig 32 nap alatt futott el Budapestről Moszkvába. Ezt a hagyományt ma már fia, ifjabb Cirilla György viszi tovább. Szintén ezen a napon született a magyar filmgyártás egyik óriása, Várkonyi Zoltán. A kétszeres Kossuth díjas színésznek és rendezőnek olyan felejthetetlen alkotásokat köszönhetünk, mint az Egri csillagok, a Kőszívű ember fiai vagy a Kárpáti Zoltán. 309 éve született Mária Terézia, aki 1740-től 40 éven át volt Magyarország királynője, és a Habsburg-Lotaringiai ház ősanyjaként vonult be a történelembe. Ez volt eseménynaptárunk május 13-án szerdán itt a reggeli starterben.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: Rádió FM melletted szól.
1: Én nem mondtam, hogy ne menj, azt te szoktad nekem.

0: Ez a Jelság Rádiója, a Trio FM. Sokan választják a kényelmük miatt a mágneses USB-C töltőkábeleket, hiszen ezeknél a csatlakozó egyszerűen odapattan a helyére. A szakemberek azonban most arra figyelmeztetnek, hogy ezek a kiegészítő, különösen az olcsó, bizonytalan eredetű darabok komoly kockázatot jelentenek. A gond az, hogy a mágneses fejnél a csatlakozás nem mindig tökéletes, ha csak egy hajszányit is elmozdul az érintkező, olyan pontok érhetnek össze, amiknek nem kellene, ez pedig feszültségtüskét okozhat. Ez a hiba nem mindig látszik azonnal, lehet, hogy a telefon csak melegszik, vagy néha megszakad a töltés, de hosszú távon komolyan károsodhatnak a belső alkatrészek is. Emellett a mágneses vég könnyen összeszedi a zsebben a fémport és a koszt is, ami tovább rontja a biztonságot, sőt, szélsőséges esetben akár tűzveszélyes is lehet. Ha féltik a készüléket, különösen a gyors töltésnél, érdemesebb inkább maradni a hagyományos, stabil kábeleknél. Vigyázzanak a készülékeikre, hamarosan pedig átnézzük a környék legizgalmasabb programjait. Jövök a részletekkel.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak. Yeah!

Ez a Trio FM Jászberényből meglepő hírek érkeztek az időjárással kapcsolatban, ugyanis május ide vagy oda, a kékestetőn térjesre fordult az idő, a keddesti órákban kifehéredett a csúcs, éjfél után pedig a hóvastagság elérte a 2 centimétert. Aki látni szeretné a fehér takarót, annak bizony sietnie kell, mert a jelentések szerint hamar elolvad majd. A térségünkhöz közelebb Gyöngyösön sem volt eseménytelen az éjszaka, ott ugyanis teniszlabda méretű jég potyogott az égből. S hogy mit is tartogat a folytatás, az hamarosan kiderül a 9 órás hírblokkunk végén.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399-6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Hivatalba lépett a Tisza kormány, a fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos, tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Ismét illegális gyümölcsárusokat ért tetten a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt, köszöntöm Önöket, folytatjuk a Trio FM-en a reggeli startert. Érkezem majd a legfrissebb térségi programokkal, és egy érdekes élet is tartogatok majd az egészségünkkel kapcsolatban. Szó lesz majd az avokádóról.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Trio FM jazzberényből most egy különleges programsorozatra hívom fel figyelmüket, amely az aktív és tudatos öregedés témakörét járja körül itt jazzberényben. Az Élet Plusz beszélgetés sorozat harmadik alkalmához érkezik, amelynek címe Jól enni, jól lenni. A rendezvényen a táplálkozás, a bélflóra és az egészséges életmód összefüggéséről hallhatnak hasznos információkat. A szervezők ködös gondolkodásra és tervezésre hívják Önöket, hogy választ kapjanak arra a kérdésre, hogyan éljünk 10-15 év múlva. A beszélgetés helyszíne a Déri Rendezvényház a Lehel vezértér 33 szám alatt, az időpont pedig május 28-a csütörtök délután 17:30. A program egészen este 19:30-ig tart, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.
3: A programok után vissza a jásság kedvencei közé.
4: Trio FM mellette szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: folytatjuk néhány friss szerdai közlekedési információval. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápióztető térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton is, itt Jászalsó-Szentgyörgynél dolgoznak a 0-es és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a fél útpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintélyt parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál. Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
6: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
7: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Reggeli Starter.

0: Egy fontos információval folytatjuk, illetve itt egy hétvégi programajánlat. Május 16-án szombaton rendezik meg itt Jászberényben a Konszerve Parkban a Retro Napot, ami miatt forgalmi rendváltozásokra kell számítani. Reggel 5 órától egészen este 6 óráig lezárják a park melletti parkolót, valamint a Zoltán utca egy szakaszát, a Magisztrál nyomtatvány volt és a Szendei Fodrászi üzlet között. Kérik önöket, hogy ezen a napon hagyják szabadon ezeket a várakozó helyeket. A türelmükért cserébe viszont igazi időutazás várja önöket. Délelőtt 10 órától veteránjármű kiállítás és gyermekjátszóház nyílik, sőt 15 óráig városnéző retro Ikarusz buszra is felszállhatnak, amire a helyszínen lehet regisztrálni. Délben Zumba Tündivel, fél 1-től a Karina és Richard Akusztik Duo zenél, fél 2-kor pedig jelmezverseny kezdődik. A napot a Retroleum zenekar koncertje zárja majd délután 3 órától. Mindenkit sok szeretettel várnak tehát itt Jászberényben a Retro Napra május 16-án szombaton.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM, a Jelseg Rádiója. A művészet kedvelőinek is van egy remek ajánlatom. Jövő héten pénteken, május 22-én este 6 órakor nyílik meg a Quartet című kiállítás a Lehel Filmszínházban itt Berényben. Négy kiváló alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán képzőművészeti fotómunkáit láthatjuk majd. Ez egy izgalmas kísérleti tárlat, ahol a fotográfia és a grafika határai elmosódnak. A kiállítás egészen június 22-ig ingyenesen megtekinthető a Jászberényi Lehel Filmszínház nyitvatartás idejében, délután 3 és este 10 óra között. Érdemes már most felírni a naptárba, május 30-át Jászfényszalun a főtéren ugyanis hatalmas városi gyermeknapot tartanak. Délután 1-től kezdődnek a programok mazsolett felvonulással, lesz sportudvar, óriás csúszda, buborékvarázs és még lézervadászat is. A legkisebbeket a Bölcsi sziget várja, a napot pedig este 8-kor egy tini diszkó zárja. Várnak tehát kicsiket és nagyokat, május 30-án Jászfényszalun, a városi gyermeknapon a főtéren. Kellemes időtöltést kívánok minden programhoz!

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: A Parlament Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztján a JASság megválasztott országgyűlési képviselője. Konstruktív ellenzék szeretne lenni a Fidesz listás térségi országgyűlési képviselője. Már is jönnek a részletek. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Letették az esküt az országgyűlés ünnepi ülésén az első Tisza kormány kinevezett miniszterei, ezzel hivatalosan is megalakult Magyar Péter vezetésével az új kormány. A Tisza kormányban összesen 16 miniszter lesz, és minden kiemelt fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz, mondta a kormányfő. Megnevezett 4 minisztériumot, amiknek kulcs szerepük lesz a rendszerváltásban, mert övék lesz a legnehezebb feladat. A 4 kulcsminisztérium, egészségügy, igazságügy, oktatás és gyermekügyi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium. A 4 tárcavezetőnek vétójoga lesz a kormányban. A parlamenti bizottságok is megkezdték munkájukat, amelyek az országgyűlés munkájának alapvető szervei, előkészítik, véleményezik és segítik a törvényalkotási, valamint az ellenőrzési folyamatokat. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztját tölti be a JASság megválasztott országgyűlési képviselője Halmai Ferenc, aki korábbi rendőri tapasztalataira építve a biztonságpolitikai és rendészeti kérdésekért felel. Rádiónknak elmondta, politikamentesen csak szakmai alapokon nyugvó munka várható a bizottságban. Az országgyűlés alakuló ülésének ünnepélyességéről és hangulatáról is beszélt a JASság országgyűlési képviselője a Trio FM-nek.
2: Nagyon felemelő érzés volt, és nagyon felemelő érzés volt végre ott ülni az ország legszebb házában és legfelemelőbb házában a parlamentben. Én nagyon sokat gondolkoztam arról, hogy hogyan jutottam el idáig, és mik voltak azok a fő pontok, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt, az, ami ott lejátszódott bennem, az szinte leírhatatlan. Bizottsági munkában elsősorban azt beszéltük meg, és abban egyeztünk meg, hogy itt kifejezetten szakmai munka fog folyni, és mindenképpen a szakma lesz előtérben. Az ellenzéki képviselők konstruktív munkát ígértek. Én azt gondolom, hogy a másik szintér az majd a parlament lesz, ahol természetesen nagyon sok minden más is előfordulhat, de itt a bizottságokban, itt kifejezetten a szakmáról lesz szó, és egy nagyon-nagyon konstruktív megbeszélés lesz a hangvétele ennek az egész bizottsági munkának.
1: Halmai Ferenc elmondta, a Tisza párt rendészeti programjának egyik kidolgozójaként üdvözölte, hogy azokból a pontokból több minden is elhangzott, mint megvalósítandó intézkedés a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság első ülésén.
2: Nagyon sok minden hangzott el abból természetesen. Nyilván nagyon fontos dolog volt az életpályamodell az állománynak, az átláthatóság. Nagyon fontos dolog volt az, hogy a végrehajtást fogjuk megerősíteni, az, hogy a rendőröknek, a végrehajtásban lévő vagy ott dolgozó rendőröknek sokkal jobbak legyenek a munkakörülményei, legyen egy normális távolat előttük, egy cél, akár az életpálya befejezése szempontjából is egy méltó befejezése. Úgyhogy nagyon sok minden átjött ebből. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok lesznek, de ezeket még majd ott kell kidolgozni, hiszen nyilván a miniszter úr, ő majd át kell beszélnünk, hogy mik azok, amiket prioritásként fogunk kezelni az első időszakban. Ilyen nagy ütemben kezdtünk neki ennek a munkának, hiszen jó lenne minél hamarabb a kormányzati munkát megkezdeni, és a parlament is ehhez idomul, hisz a megnyerte a választásokat. A vállalásaink, ezt mindenképpen meg kell tartanunk, és ezért nagyon-nagyon-nagyon szoros munkaidőnk lesz. Parlamentben eldöntjük, hogy mikor lesznek a plenáris ülések, mikor lesz az, amikor bizottsági ülésekre kell fölmenni. De én azt gondolom, hogy nagyon szeretném mind a kettőt vinni, hiszen nekem a JASság, mint nagyon fontos körzet és a legfontosabb körzet, hiszen ennek lettem a képviselője. Nagyon fontos, hogy itt tudjak lenni, együtt tudjak élni a JASsággal, és együtt tudjak ebbe mindenképpen az ő érdekükben dolgozni. De nyilván nagyon fontos az is, hogy az ország érdekében a megfelelő törvényeket, a változást elhozzuk.
1: 5. parlamenti ciklusát kezdte meg Pócs János az országgyűlésben, aki 16 év után vesztette el egyéni választókörzeti mandátumát a választásokon a Tisza párt jelöltje Halmai Ferenc ellen. A képviselő listán került be a parlamentbe, és vesz részt az 52 fős Fidesz frakció munkájában. Rádiónknak kijelentette, konstruktív ellenzékként kívánnak dolgozni a parlamentben.
3: Az országos politikára kértek fel, így kerültem be listán a parlamentben. és teszem a dolgom. Szem előtt tartva mindig a járság érdekeit, bármikor, bárkinek, ha bármiben segíthetek, akkor állok a rendelkezésére. Természetesen sehol senki nyakában nem kívánok teher lenni, és nem fogok tolakodni, de ha kérik a segítségem, vagy a véleményem, akkor állok az embereknek a rendelkezésére. Ez most egy más szerep, ellenzéki szerepből kell az országért és a járságért dolgozni, ezt is meg fogom tenni. A konstruktív ellenzéknek megvan a nagyon komoly jelentősége. Láttam én erre jó példákat akár az MSZP vagy a többi párt idejében, és én konstruktív ellenzéki képviselőként kértek fel, és ebben a szerepben fogok mindent megtenni a jársági és az ország érdekében.
1: Pócs János az agrárterület szakpolitikai munkájában vesz részt az új országgyűlésben, mint az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság tagja. Az első ülésen, mint fogalmazott, több fontos kérdésben nem kapott megnyugtató választ a minisztertől, mint például a földtörvényre, a hazai agrártámogatásokra vonatkozó változtatások köre, vagy éppen a termelést gazdálkodás szabályozó módosítások bevezetésének kérdése.
3: Minden szempontból úgy a parlamentben, mint a bizottságban nekünk a legfontosabb érdekünk egyrészt a konstruktív hozzáállás. Minden, ami jó az embereknek, minden, ami jó a gazdáknak vagy a vállalkozóknak, azt támogatni fogjuk. Ezt elmondtam a miniszter úrnak, hogy nagyon sok sikert kívánok, jó munkát kívánok, bármiben segítem. Tettem fel neki a beszámolója kapcsán néhány kérdést, mint például az, hogy kívánnak-e változtatni a földtörvényen. Ugye a földtörvénynek az alapszempontja mindig az volt, hogy magyar földet a magyar kézben. Megkérdeztem, hogy megkívánják-e nyitni a kaput a külföldi vásárlók és befektetők számára, valamint idéztem Tar Zoltánt, aki azt mondta, hogy magyar Országon a kukorica és a gabona termelés be kell fejezni, mert Ukrajnában ezt versenyképesebben csinálják. Ezt tudod, hogy az Európai Uniós támogatáshoz eddig a magyar kormány 80% többletforrás biztosított, és a jövőben kívánják ezt folytatni. Ezekre nem kaptam egyáltalán megnyugtató és kielégítő választ. Ezt ma még úgy gondolom, hogy ez a miniszter úrnak egyfajta tájékozatlansága vagy határozatlansága, mert ugye egy pár nap alatt ezeket a kérdéseket nem lehet átlátni. Azt mondta, hogy minden szabályozott formában, és nem az a lényeg, hogy magyar termelők meg családtagok, mint amit mi szerettünk volna, hogy a generációs átadás meg ilyenek biztosítva legyen, hanem mindenki, aki jól termel, és fiatal termelő, az előtt a lehetőséget biztosítani kell. Elmondta, hogy a vásárlók számára az olcsó élelmiszert kell biztosítani, szerintünk meg a megbízható magyar élelmiszert, és hogy a termelést szabályozni fogják területi éghajlati adottságok meg ilyesmik szerint, és mondtam neki, hogy ennek van számomra egy rossz tapasztalata, amikor a politika, az előző baloldali kormány szabályozást hirdetve megszüntették Magyarországon a cukorépa termelést, és levontották a cukorgyárokat. Ennek rossz tapasztalatai vannak.
1: Idén nyílt először lehetőség arra, hogy a tűzoltók mellett civil emberek is próbára tegyék magukat a szolnoki vízügyi székházban. A helyszínen ugyanis megrendezték a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, amely nem csak a sportot, hanem az életmentést is középpontba helyezte. Mintegy 200 civil és tűzoltó állt rajthoz a versenyen. A civileknek elsősorban a lépcsők leküzdésére és a gyorsaságra kellett koncentrálniuk a 15 emeletes próbatételen, addig a tűzoltókat több valós helyzeteket modellező feladat is várta az egyes szinteken. A rendezvény jótékony célt is szolgált, a civil nevezési díjak teljes bevételével a Szolnok és térsége mentéséért egyesület munkáját támogatják. A befolyt összegből egy korszerű diagnosztikai eszköz beszerzéséhez járulnak hozzá, amely a mentők gyorsabb és hatékonyabb munkáját segítheti a jövőben. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
4: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a gyereknap, és végre itt a szabadság. Az Aldi büfében most duplán megéri ügyesnek lenni. Csillog az ötös a bizonyítványodban. Mutasd meg nekünk, és a vendégünk vagy egy hatalmas, ropogós lángosra. Szeretsz alkotni? Kérd tőlünk egy kifestőt, színezd ki otthon, hozd vissza hozzánk, és már is tiéd egy ajándéklángos. Részletek a Facebook oldalunkon és az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, Piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával. Remélem egyszer nagyon leszek újra. Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu. Vagy személyesen Jászberényben a

0: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
2: Hivatalba lépett a Tisza kormány, a fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. Távozik Suh György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Suh György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását, a házelnök megköszönte szolgálatát és az új országgyűlés megalakulását. Tudásáért végzett munkáját. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos, tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. A fény nemzetközi napját 2018 óta ünneplik. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat, a szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek, a folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ez a Trio FM-i Jászberényből sporttal folytatjuk, hiszen a jászberényi KSE férfi kosárlabda csapata fontos győzelmet aratott idegenben. Az NB1/B11. Helyért zajló párharc első mérkőzésén Debrecenben a Deac U23-as csapat ellen léptek pályára a mieink. A találkozó ugyan döszögősen indult, és az első félidő végén még 6 pontos hátrányban volt a csapat, a fordulás után viszont sikerült újítani. Német Ákos zsinórban dobott 8 pontot, Kinni és Arabó pedig a végjátékban is higgadt maradt. Így egy rendkívül izgalmas csatában 67-64-re nyert a Jászberény. Ezzel a győzelemmel a jászsági együttes megszerezte a vezetést a két nyert meccsig tartó párharcban, tehát megvan a pályaelőny. Szarvas Gábor edző a mérkőzés után kiemelte a csapat szívós védekezését és a második fél idei javuló támadójátékot. A folytatása pedig nem kell sokat várnunk, csütörtökön este 7 órától itt Jászberényben dőlhet el minden, ha sikerül hazai pályán is nyerniük, a fiúk győzelemmel zárhatják a szezont. Szurkoljunk nekik együtt!

0: Folytatjuk néhány friss szerdai közlekedési információval. A 31-es számú Budapest Jászberény Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápiószecső térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy Tiszasúly összekötő úton is, itt Jászalsó-Szentgyörgynél dolgoznak a 0-es és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátra Fület között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a fél útpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Birs Kávézó és Bistró szerdán várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel, valamint készül még burgonyagombócleves is. A főételek közül választható lejöni sertésmáj, kievi csirkemell, tavaszi tekercs, aki pedig a tésztákat kedveli, választhat bolognai spagettit, milánói pennét, vagy négy sajtos nyokkit. Rendelésfelvétel a Birs Kávézó és Bistró telefonszámán 0620-240-40-44. A Firpo Pizzeria szerdai napi menüjében rántott kamembert áfonyalekvárral hasább burgonyával. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Sólyom Hotel szerdai új napi menüjében daragaluska leves és székely káposzta, eltünk még erdei gyümölcslevest is, valamint készül még vasi petyönye, szivárványos pisztráng roston sütve, rakott burgonya háziasan, mexikói sertésszelet, hawaii ércemel és párizsi ércemel. Rendeltünk a Sólyom Hotelből az 57-401-267-es számon. A Pipacs étterem napi finomságai tarhonyaleves, karfiolleves, brokkoli főzelék házi csibevagdaltal, tejszínes csirketokány tésztával, rántott sajt békönbe tekerve hasábburgonyával és rántott csirkecomb francia salátával. Rendelésfelvétel a Pipacs étterem telefonszámán 57-405-510. A Karamán önkiszolgáló étterem kínálatában ma lencsegulyásleves, őszi baraszkleves, harcsapaprikás túrós csúszával, lazanye, csőben sült karaj, sonkával, parmezánnal, készül még zsiványbuksza, fekete szezámos rántott csirkemell, rántott mozzarella és házi tiramisú. 57-406-710, ezen a számon érjük el a Karaván önkiszolgáló éttermet. Az Aranykanál étterem napi menüjében babgulyás, szederkrémleves, békönbegöngyölt csirke, őszi sült zöldségekkel, rizssel, sörösbőrös karaj, hagymás tört burgonyával, rántott sajt, húsos káposzta és betyárlepény a vega menüből. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. A River Bistróban pedig erdély gyümölcslevessel várnak minket, sült csirkecomb kukoricás rizssel és zsiványbuksza fűszeres kereszdel a mai ajánlatukban. Elérjük a River Bistro telefonon 57-407-500.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Jelság Rádiója, a Trio FM, most egy egyre fontosabb kérdésről beszélünk. Biztonságban vannak-e adataink a felhőben? Manapság szinte mindenki használ valamilyen felhő alapú tárhelyet, legyen szó fényképekről, videókról, munkához kapcsolódó dokumentumokról, vagy akár személyes adatainkról. Sokan úgy gondoljuk, hogy ezek a felhőben örökre megmaradnak. A valóság azonban ennél árnyaltabb. A felhő alapú rendszerek, például az iCloud, a Google Drive vagy a OneDrive kétségtelenül kényelmesek, automatikusan mentenek, elérhetők több eszközről, és nem foglalnak helyet a telefon vagy éppen a számítógép memóriájában. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, bár a szolgáltatásokat garantálják, azt már nem, hogy az adatok soha nem veszhetnek el. Colin Tankard, egy kiberbiztonsági cég vezetője szerint az apró betűs részekben minden szolgáltató kiköti bármilyen rendkívüli esemény, kibertámadás, technikai hiba, természeti katasztrófa esetén az adatvesztés lehetősége bizony fennáll. Ne tévessze meg minket a felhő elnevezés, adataink valójában óriási, gyakran Európában működő adatközpontokban vannak elmentve, titkosítva, de az interneten keresztül elérhetőek, éppen ezért sajnos sebezhetőek, és a biztonsági lánc leggyengébb pontja gyakran maga a felhasználó, egy könnyen kitalálható jelszó, egy elkapkodott kattintás egy adathalász e-mailben, és már is illetéktelenek férhetnek hozzá személyes adatainkhoz. De mit is tettünk az adatvesztés ellen? Készítsünk biztonsági mentés külső adathordozóra, pendrive-ra, külső merevlemezre. Ne bízzunk kizárólag a felhőben, legyen legalább egy másodlagos másolatunk a legfontosabb fájlokról. Használjunk erős jelszavakat véletlenszerű karakterekből, számokból és szimbólumokból, kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást, ha a szolgáltatás engedi, legyünk gyanakvóak az ismeretlen e-mailekkel szemben, főleg ha azok jelszót kérnek. A felhő alapú adattárolás remek eszköz, ha tudatosan használjuk, de ha valóban értékesek számunkra a képeink, dokumentumaink, ne csak egy helyen tartsuk őket. Ahogy a szakértők fogalmaznak, a biztonsági mentések biztonsági mentése is bizony létfontosságú. Maradjanak velünk továbbra is, a Trio FM-en segítünk eligazodni a digitális világban is.

0: Ez a Jelseg Rádiója, a Trio FM, a felelős kutyatartás nem ér véget az etetésnél és a napi sétánál. A kutyák egészségének megőrzéséhez elengedhetetlen az élősködők elleni védelem is, különösen most, amikor a tavaszi idő beköszöntével egyre aktívabbak a kullancsok, a bolhák és a repülőrovarok. A kullancsok komoly betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór vagy a babéziózis, amelyek kezeletlenül akár halálosak is lehetnek. A bolhák nem csak kellemetlen viszketést, hanem allergiás reakciót, sőt galantférgességet is okozhatnak. A szúnyogok által terjesztett szívférgesség vagy a lepkeszúnyog által okozott Leishmania fertőzés szintén súlyos veszélyt jelent a kutyáinkra. A védekezésre azonban több lehetőség is van, a bolha és kullancs nyakörvek és bőrre cseppentető oldatok, az úgynevezett spoton készítmények, valamint a szájon átadható rágótabletták is hatékonyak lehetnek. Ezeken kívül léteznek sprék, samponok és ultrahangos riasztók is. A rágótabletták előnye, hogy belülről hatnak, így a fürdetés vagy úszás sem csökkenti a hatékonyságot. Emellett az ízesített tablettákat a legtöbb kutya szívesen elfogyasztja. A spoton készítmények főként akkor hasznosak, ha repülő rovarok ellen is kell védekezni, például nyáron vagy kirándulás esetén. Fontos, hogy mindig a kutyánk méretéhez, életkorához és életmódjához illő védelmet válasszunk, és ha bizonytalanok vagyunk, akkor kérjük ki az állatorvos tanácsát, ezzel nem csak a kellemetlenségeket kerülhetjük el, hanem komoly betegségektől is megúvhatjuk a kedvencünket.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Ez a Trio FM Jászberényből hamarosan 11 óra, így a reggel is tart, erre a mai napra véget ér. Holnap is együtt indíthatjuk a napot 7 órától itt a 97 héten, számítok Önökre akkor is. A legfontosabb információkat követően pedig indul a Napközben magazinunk. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3 per A.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
3: A Birs Kávézó és Bistró szerdán várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel, valamint készül még burgonyagombócleves is. A főételek közül választható lejönisert és máj, kievi csirkemel, tavaszi tekercs, aki pedig a tésztákat kedveli, választhat bolognai spagettit, milánói pennét, vagy négy sajtos nyokkit. Rendelésfelvétel a Birs Kávézó és Bistró telefonszámán 0620-240-40-44. A Firpo Pizzeria szerdai napi menüjében rántott kamembert áfonyalekvára a hasább burgonyával. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Sólyom Hotel szerdai új napi menüjében daragaluska leves és székely káposzta, ehetünk még erdei gyümölcslevest is, valamint készül még vasi petyönye, szivárványos pisztráng roston sütve, rakott burgonya háziasan, mexikói sertésszelet, hawaii ércemel és párizsi ércemel. Rendeltünk a Sólyom Hotelből az 57-401-267-es számon. A Pipacs étterem napi finomságai tarhonyaleves, karfiolleves, brokkoli főzelék házi csibevagdaltal, tejszínes csirketokány tésztával, rántott sajt békönbetekerve hasábburgonyával és rántott csirkecom francia salátával. Rendelésfelvétel a Pipacs étterem telefonszámán 57-405-510. A Karamán önkiszolgáló étterem kínálatában ma lencsegulyásleves, őszi baraszkleves, harcsapaprikás túrós csúszával, lazanye, csőben sült karaj, sonkával, parmezánnal, készül még zsiványbuksza, fekete szezámos rántott csirkemell, rántott mozzarella és házi tiramisú. 57-406-710, ezen a számon érjük el a Karaván önkiszolgáló éttermet. Az Aranykalán étterem napi menüjében babgulyás, szederkrémleves, békönbegöngyölt csirke, őszi sült zöldségekkel, rizssel, sörösbőrös karaj, hagymástört burgonyával, rántott sajt, húsos káposzta és betyárlepény a vega menüből. Két telefonszám az Aranykalán étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. A River Bistróban pedig erdély gyümölcslevessel várnak minket, sült csirkecom kukoricás rizssel és zsiványbuksza fűszeres kereszdel a mai ajánlatukban. Elérjük a River Bistro telefonon 57-407-500.
5: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
6: Hivatalba lépett a Tisza kormány, nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. Távozik Suh György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendületet

0: északi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Súlyos állapotban lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM Jászberényből most egy különleges programsorozatra hívom fel figyelmüket, amely az aktív és tudatos öregedés témakörét járja körül itt Jászberényben. Az Élet Plusz beszélgetés sorozat harmadik alkalmához érkezik, amelynek címe Jól enni, jól lenni. A rendezvényen a táplálkozás, a bélflóra és az egészséges életmód összefüggéséről hallhatnak hasznos információkat. A szervező ködös gondolkodásra és tervezésre hívják Önöket, hogy választ kapjanak arra a kérdésre, hogyan éljünk 10-15 év múlva. A beszélgetés helyszíne a Dírényi Rendezvényház a Lehel-vezér tér 33 szám alatt, az időpont pedig május 28-a csütörtök délután 17:30. A program egészen este 19:30-ig tart, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Az elmúlt 24 órában a legtöbb csapadékot jászkísérrem mérték. Ismeretlenek gyanús fehér furgonnal járják az újszászi utcákat. Tour de Hongrie a jászkonságban. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetni Királyéva. Egy kamion és egy személyautó karambolozott szerda reggel a 32-es főút Jászfényszaru Pusztamonostor közötti szakaszán a 12-es kilométer szelvénynél, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A balesethez a 60 és a Jászberényi hivatásos tűzoltó egységek vonultak ki, munkatársai két embert mentettek ki az autóból, majd áramtalanították a járműveket. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság 11 kiemelt csapadékmérő állomásának adatai alapján az elmúlt 24 órában területi átlagban 3,5 mm csapadék esett, a legtöbbet Jászkíséren mérték 12,5 mm-t. A Tiszatóban, illetve a Kiskörre és Tiszalok közötti folyószakaszon megközelítőleg 251 millió köbméter vizet tároznak. A Zagyva vízállása Jászteleknél 105 cm volt. A következő 6 napban a Zagyva Tarna területére átlagban 41,5 mm csapadékot jeleznek előre. Egy fehér furgon járja az újszászi utcákat, a városban futótűzként terjedt a hír egy bádogos banda feltűnéséről. A lakosok figyelmeztetik egymást, hiszen az ilyen csapatok komoly anyagi kárt és bosszúságot tudnak okozni annak, aki bedől a trükkjüknek. A módszerük általában mindenhol hasonló, az ismeretlenek eres csatorna azonnali javítását vagy cseréjét ajánlják. A beszámolók szerint gyakran erőszakosan lépnek fel, és néha a tulajdonos határozott elutasítása ellenére is nekilátnak a bontásnak. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy soha ne engedjenek be idegent, ha nem rendeltek mesterembert, ne nyissanak kaput, ajtót. Ne dőljenek be az utcáról beesett ajánlatoknak. Megbízható szakember ritkán jár házról házra munkát keresve. Mindig kérjenek referenciát, vagy keressenek helyi, leinformálható vállalkozót. Figyeljenek a szomszédokra, ha gyanús autót vagy személyeket látnak egy idős ismerős házánál, ne habozzanak segítséget kérni vagy odafigyelni rájuk. Hívják a 112-t, ha úgy érzik, zaklatják, fenyegetik, vagy éppen bűncselekmény gyanúja merül fel, azonnal értesítsék a rendőrséget. Oldalára borult egy autó a 32-es főút Pusztamonostor és Jászberény közötti szakaszán a 18-as kilométer szelvénynél kedden este, tájékoztatta a rádiónkat a vármegyei katasztrófavédelem. A balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót. A 47. Tour de Hongrie kerékpáros verseny mezőnye május 14-én halad át Vármegyénkben. A kerékpárosok 13 órakor indulnak Szarvasról, majd várhatóan 1:42-kor érkeznek Békés-Szentandrás felől, az M44-es autóúton a Vármegyébe és lakitelek felé hagyják el a jászkonságot. A versenyzőket többek között szervizkocsik, mentőautók és motorosok, valamint rendőrök fogják kísérni. A kerékpárosok a közúti jelzéseket figyelmen kívül hagyják, haladás során a rendőri biztosításra és a motoros biztosítókra hagyatkoznak. A verseny miatt május 14-én 12 órától az M44-es autóút vármegyei szakaszán útlezárásokra, továbbá időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, melyek következtében átmeneti torlódásra és várakozásra kell készülni a lezárt útszakaszok környékén. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy élő televíziós közvetítés okán helikopterek is részt vesznek a rendezvényen, melyek alacsonyan jelentősebb zajhatással fogják végezni tevékenységüket. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Melletted szól.
2: Trio FM.
0: Trio FM.

0: folytatjuk néhány friss szerdai közlekedési információval. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápióztető térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton is, itt Jászalsó-Szentgyörgynél dolgoznak a 0-es és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a fél útpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A Birs Kávézó és Bistró szerdán várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel, valamint készül még burgonyagombócleves is. A főételek közül választható lejöni sertésmáj, kievi csirkemell, tavaszi tekercs, aki pedig a tésztákat kedveli, választhat bolognai spagettit, milánói pennét, vagy négy sajtos nyokkit. Rendelésfelvétel a Birs Kávézó és Bistró telefonszámán 0620 240 40 44. A Firpo Pizzeria szerdai napi menüjében rántott camembert áfonyalekvára a hasább burgonyával. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Soly Motel szerdai új napi menüjében daragaruska leves és székely káposzta, lehetünk még erdei gyümölcs levest is, valamint készül még vasi petyönye, szivárványos pisztráng roston sütve, rakott burgonya háziasan, mexikói sertésszelet, hawaii ércemel és párizsi ércemel. Rendeltünk a Sólyom Hotelből az 57-401-267-es számon. A Pipacsétterem napi finomságai tarhonyaleves, karfiolleves, brokkoli főzelék házi csibevagdaltal, tejszínes csirketokány tésztával, rántott sajt békönbetekerve hasábburgonyával és rántott csirkecom francia salátával. Rendelésfelvétel a Pipacsétterem telefonszámán 57-405-510. A Karamán önkiszolgáló étterem kínálatában ma lencsegulyásleves, őszi baraszkleves, harcsapaprikás túrós csúszával, lazánye, csőben sült karaj, sonkával, parmezánnal, készül még zsiványbuksza, fekete szezámos rántott csirkemell, rántott mozzarella és házi tiramisú. 57-406-710, ezen a számon érjük el a Karaván önkiszolgáló éttermet. Az Aranykanál étterem napi menüjében babgulyás, szederkrémleves, békönbegöngyölt csirke, őszi sült zöldségekkel, rizssel, sörösbőrös karaj, hagymástör burgonyával, rántott sajt, húsos káposzta és betyárlepény a vega menüből. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733. A River Bistróban pedig erdély gyümölcslevessel várnak minket, sült csirkecom kukoricás rizssel és zsiványbuksza fűszeres kereszdel a mai ajánlatukban. Elérjük a River Bistro telefonon 57-407-500.
6: Ez volt a menü ajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Trio napközben. Minden, ami ásság.

0: velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnik irányéva. Letették az esküt az országgyűlés ünnepi ülésén az első Tisza kormány kinevezett miniszterei, ezzel hivatalosan is megalakult Magyar Péter vezetésével az új kormány. A Tisza kormányban összesen 16 miniszter lesz, és minden kiemelt fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz, mondta a kormányfő. Megnevezett 4 minisztériumot, amiknek kulcs szerepük lesz a rendszerváltásban, mert övék lesz a legnehezebb feladat. A 4 kulcsminisztérium, egészségügy, igazságügy, oktatás és gyermekügyi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium. A 4 tárcavezetőnek vétójoga lesz a kormányban. A parlamenti bizottságok is megkezdték munkájukat, amelyek az országgyűlés munkájának alapvető szervei, előkészítik, véleményezik és segítik a törvényalkotási, valamint az ellenőrzési folyamatokat. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztját tölti be a JASság megválasztott országgyűlési képviselője Halmai Ferenc, aki korábbi rendőri tapasztalataira építve a biztonságpolitikai és rendészeti kérdésekért felel. Rádiónak elmondta, politikamentesen csak szakmai alapokon nyugvó munka várható a bizottságban. Az országgyűlés alakuló ülésének ünnepélyességéről és hangulatáról is beszélt a JASság országgyűlési képviselője a Trio FM-nek.
2: Nagyon felemelő érzés volt, és nagyon felemelő érzés volt végre ott ülni az ország legszebb házában és legfelemelőbb házában, a parlamentben. Én nagyon sokat gondolkoztam arról, hogy hogyan jutottam el idáig, és mik voltak azok a fő pontok, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt. Az, ami ott lejátszódott bennem, az szinte leírhatatlan. Bizottsági munkában elsősorban azt beszéltük meg, és abban egyeztünk meg, hogy itt kifejezetten szakmai munka fog folyni, és mindenképpen a szakma lesz előtérben. Az ellenzéki képviselők konstruktív munkát ígértek. Én azt gondolom, hogy a másik szintér az majd a parlament lesz, ahol természetesen nagyon sok minden más is előfordulhat, de itt a bizottságokban, itt kifejezetten a szakmáról lesz szó, és egy nagyon-nagyon konstruktív megbeszélés lesz a hangvétele ennek az egész bizottsági munkának.
1: Halmai Ferenc elmondta, a Tisza párt rendészeti programjának egyik kidolgozójaként üdvözölte, hogy azokból a pontokból több minden is elhangzott, mint megvalósítandó intézkedés a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság első ülésén.
2: Nagyon sok minden hangzott el abból természetesen. Nyilván nagyon fontos dolog volt az életpályamodell az állománynak, az átláthatóság. Nagyon fontos dolog volt az, hogy a végrehajtást fogjuk megerősíteni, az, hogy a rendőröknek, a végrehajtásban lévő vagy ott dolgozó rendőröknek sokkal jobbak legyenek a munkakörülményei, legyen egy normális távolat előttük, egy cél, akár az életpálya befejezése szempontjából is egy méltó befejezése. Úgyhogy nagyon sok minden átjött ebből. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok lesznek, de ezeket még majd ott kell kidolgozni, hiszen nyilván a miniszter úr, ő majd át kell beszélnünk, hogy mik azok, amiket prioritásként fogunk kezelni az első időszakban. Ilyen nagy ütemben kezdtünk neki ennek a munkának, hiszen jó lenne minél hamarabb a kormányzati munkát megkezdeni, és a parlament is ehhez idomul, Tisza megnyerte a választásokat. A vállalásaink, ezt mindenképpen meg kell tartanunk, és ezért nagyon-nagyon-nagyon szoros munkaidőnk lesz. Parlamentben eldöntjük, hogy mikor lesznek a plenáris ülések, mikor lesz az, amikor bizottsági ülésekre kell fölmenni. De én azt gondolom, hogy nagyon szeretném mind a kettőt vinni, hiszen nekem a JASság mint nagyon fontos körzet és a legfontosabb körzet, hiszen ennek lettem a képviselője. Nagyon fontos, hogy itt tudjak lenni, együtt tudjak élni a JASsággal, és együtt tudjak ebbe mindenképpen az ő érdekükben dolgozni. De nyilván nagyon fontos az is, hogy az ország érdekében a megfelelő törvényeket, a változást elhozzuk.
1: 5. parlamenti ciklusát kezdte meg Pócs János az országgyűlésben, aki 16 év után vesztette el egyéni választókörzeti mandátumát a választásokon a Tisza párt jelöltje Halmai Ferenc ellen. A képviselő listán került be a parlamentbe, és vesz részt az 52 fős Fidesz frakció munkájában. Rádiónknak kijelentette, konstruktív ellenzékként kívánnak dolgozni a parlamentben.
3: Az országos politikára kértek fel, így kerültem be listán a parlamentben, és teszem a dolgom, szem előtt tartva mindig a JASság érdekeit, bármikor, bárkinek, ha bármiben segíthetek, akkor állok a rendelkezésére. Természetesen sehol senki nyakában nem kívánok teher lenni, és nem fogok tolakodni, de ha kérik a segítségem vagy a véleményem, akkor állok az embereknek a rendelkezésére. Ez most egy más szerep, ellenzéki szerepből kell az országért és a JASságért dolgozni, ezt is meg fogom tenni. A konstruktív ellenzéknek megvan a nagyon komoly jelentősége. Láttam én erre jó példákat akár az MSZP vagy a többi párt idejében, és én konstruktív ellenzéki képviselőként kértek fel, és ebben a szerepben fogok mindent megtenni a jelenség és az ország érdekében.
1: Pócs János az agrárterület szakpolitikai munkájában vesz részt az új országgyűlésben, mint az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság tagja. Az első ülésen, mint fogalmazott, több fontos kérdésben nem kapott megnyugtató választ a minisztertől, mint például a földtörvényre, a hazai agrártámogatásokra vonatkozó változtatások köre, vagy éppen a termelést gazdálkodás szabályozó módosítások bevezetésének kérdése.
3: Minden szempontból úgy a parlamentben, mint a bizottságban nekünk a legfontosabb érdekünk egyrészt a konstruktív hozzáállás. Minden, ami jó az embereknek, minden, ami jó a gazdáknak vagy a vállalkozóknak, azt támogatni fogjuk. Ezt elmondtam a miniszter úrnak, hogy nagyon sok sikert kívánok, jó munkát kívánok, bármiben segítem. Tettem fel neki a beszámolója kapcsán néhány kérdést, mint például az, hogy kívánnak-e változtatni a földtörvényen. Ugye a földtörvénynek az alapszempontja mindig az volt, hogy magyar földet a magyar kézben. Megkérdeztem, hogy megkívánják-e nyitni a kaput a külföldi vásárlók és befektetők számára, valamint idéztem Tar Zoltánt, aki azt mondta, hogy Magyarországon a kukorica és a gabona termelés be kell fejezni, mert Ukrajnában ezt versenyképesebben csinálják. Ezt tudod, hogy az Európai Uniós támogatáshoz eddig a magyar kormány 80% többletforrás biztosított, és a jövőben kívánják ezt folytatni. Ezekre nem kaptam egyáltalán megnyugtató és kielégítő választ. Ezt ma még úgy gondolom, hogy ez a miniszter úrnak egyfajta tájékozatlansága vagy határozatlansága, mert ugye egy pár nap alatt ezeket a kérdéseket nem lehet átlátni. Azt mondta, hogy minden szabályozott formában, és nem az a lényeg, hogy magyar termelők meg családtagok, mint amit mi szerettünk volna, hogy a generációs átadás meg ilyenek biztosítva legyen, hanem mindenki, aki jól termel, és fiatal termelő, az előtt a lehetőséget biztosítani kell. Elmondta, hogy a vásárlók számára az olcsó élelmiszert kell biztosítani, szerintünk meg a megbízható magyar élelmiszert, és hogy a termelést szabályozni fogják területi, éghajlati adottságok, meg ilyesmik szerint, és mondtam neki, hogy ennek van számomra egy rossz tapasztalata, amikor a politika, az előző baloldali kormány szabályozást hirdetve megszüntették Magyarországon a cukorépa termelést, és lebontották a cukorgyárakat, ennek rossz tapasztalatai vannak.
1: Idén nyílt először lehetőség arra, hogy a tűzoltók mellett civil emberek is próbára tegyék magukat a szolnoki vízügyi székházban. A helyszínen ugyanis megrendezték a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, amely nem csak a sportot, hanem az életmentést is középpontba helyezte. Mintegy 200 civil és tűzoltó állt rajthoz a versenyen. A civileknek elsősorban a lépcsők leküzdésére és a gyorsaságra kellett koncentrálniuk a 15 emeletes próbatételen, addig a tűzoltókat több valós helyzeteket modellező feladat is várta az egyes szinteken. A rendezvény jótékony célt is szolgált, a civil nevezési díjak teljes bevételével a Szolnok és térsége mentéséért egyesület munkáját támogatják. A befolyt összegből egy korszerű diagnosztikai eszköz beszerzéséhez járulnak hozzá, amely a mentők gyorsabb és hatékonyabb munkáját segítheti a jövőben. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Sporttal folytatjuk, hiszen a jászberényi KSF férfi kosárlabda csapata fontos győzelmet aratott idegenben. Az NB1 per B11. Helyért zajló párharc első mérkőzésén Debrecenben a Deac U23-as csapat ellen léptek pályára a mieink. A találkozó ugyan döszögősen indult, és az első félidő végén még 6 pontos hátrányban volt a csapat, a fordulás után viszont sikerült újítani. Német Ákos zsinórban dobott 8 pontot, Kinné és Arabó pedig a végjátékban is higgadt maradt. Így egy rendkívül izgalmas csatában 67-64-re nyert a Jászberény. Ezzel a győzelemmel a jászsági együttes megszerezte a vezetést a két nyert meccsig tartó párharcban, tehát megvan a pályaelőny. Szarvas Gábor edző a mérkőzés után kiemelte a csapat szívós védekezését és a második félidei javuló támadójátékot. A folytatásra pedig nem kell sokat várnunk, csütörtökön este 7 órától itt Jászberényben dőlhet el minden, ha sikerül hazai pályán is nyerniük, a fiúk győzelemmel zárhatják a szezont. Szurkoljunk nekik együtt!
1: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trio napközben.
2: Ünnepélyes keretek között adták át azokat az egyedi, tematikus alkotásokat, amelyek a jászberényi piaccsarnok vakablakait díszítik. A kihelyezett művek Bóta Judit önkormányzati képviselő és Jászberényváros önkormányzatának támogatásával valósultak meg. Koncz Gábor festőművész tervező grafikus szervezésében 12 jászsági alkotó munkái készültek el. A kezdeményezés célja az volt, hogy a piaccsarnok szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a vakablakokra, amelyek Jászberény és a piac életét tükrözik, mondta Bóta Judit önkormányzati képviselő, a projekt ötletgazdája, megköszönve a helyi művészek munkáját, amellyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá.
3: Az volt a cél, hogy a piactér szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a falra, amelyek tükrözik a Jászberény meg a piac életét, hiszen ez egy közösségi tér, ahol találkozunk, és nap mint nap beszélgethetünk. Külön köszönet a jászsági helyi művészek munkáinak, melyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá, ezáltal bemutatkozásra nyílt alkalmuk. Köszönöm a piaci árusoknak is a hozzáállását, a szívélyes fogadtatást, hiszen ezt a teret ők töltik meg minden nap élettel. Bízom benne, hogy a kihelyezett képek nagy örömére szolgálnak piaci látogatóknak, meg akik megnézik. És köszönöm, hogy együtt tehettünk a Jászberény város szépítésért, a városkép kialakításáért.
2: Budai Lóránt polgármester köszöntőjében méltatta az alkotók kreativitását, örömmel fogadta, hogy a művészek újabb létesítményt tettek szebbé, színesebbé és otthonosabbá a városban. A településvezető arról is szólt, hogy a fejlesztés folytatódik, hamarosan megújul a piasztéri parkoló.
4: Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés volt már Jászberényben, néhány intézményünket már díszítik helyi művészek alkotásai. Ez a paletta, hogy fogalmazzak így, ez most bővült, és bízom benne, hogy nem ér véget. Én nagyon örülök, hogy vannak művészek, vannak képviselők, akik fontosnak tartják a város ilyen szempontból való fejlődését is, és bízom benne, hogy ez nem áll meg. És annyira nem áll meg egyébként, hogy maga a piactér is hamarosan meg fog újulni. Nem csak most már a csarnok, amin igyekszünk mindig egy picit változtatni, kicsikét komfortosabbá tenni, hanem lassan majd a parkoló is meg fog újulni, zöldebb, ligetesebb és otthonosabb lesz. Úgyhogy ez egész évben véve azt hiszem, egy nagyon nagy lépés lesz itt Jászberényben, és még egyszer bízom benne, hogy lesz még ilyen és ehhez hasonló.
2: Az átadó ünnepségen Koncz Gábor festőművész tervező grafikus bemutatta a jelenlévő alkotótársait, akik lelkesen vállalták a kreatív feladatot. Mint mondta, a festmények jászberényi és piaci életképeket ábrázolnak, a képeken a zöld szín dominál.
5: Szeretném megköszönni a város önkormányzatának, illetve a képviselő asszonynak, hogy bízott annyira bennünk, bíztak bennünk, hogy lehetőleg minőségi munkát fogunk lerakni. Fölkértem összesen saját magamon kívül 11 képzőművészt, tanárt, grafikust, akik a jászsághoz köthetőek, tehát nem csak jászberényiek, hanem a jászságban tanítanak, a jászságban születtek, a jászságban élnek, vagy már éppen nem itt élnek, de itt születtek, itt alkotnak, és mindenki örömmel elfogadta a felkérést. A tematika ez esetben a piac és Jászberény volt. Legyen köze a városhoz, legyen köze a piachoz, illetve a zöld szín találtuk ki, mint közös nevező, tehát az összes táblán vagy munkán észrevehetik a zöld szín valamilyen formában. Ez fogja össze egyébként a műveket, illetve ezt az egész projektet. Igazából abban bízom, hogy minél több ilyen jellegű művészeti projektet meg tudunk még valósítani a városban, mert azt látom, hogy a lakosság részéről, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, remélhetőleg még fogjuk a város színesíteni továbbra is.
1: Információk a jászság szívéből. A Trio napközbennel mindig napra készen.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, természetesen a délután óráiban is várjuk Önöket műsorral, 14 órától érkezik Zsupos Ági a délutáni műszakkal, természetesen ma sem marad el a jól megszokott tízelítő a délutáni összeállítás tartalmából. Szia Ági, mi mindennel készültél a mai napra?
1: Szia Zsolt! A mai adásban egy csomó mindenről fogunk beszélgetni, például, hogy hogyan őrizhetnek érzéseket is az otthon felhalmozott tárgyaink, és miért hathat az egészségünkre az is, hogy egyáltalán milyen munkahelyen dolgozunk. Szó lesz a vegyszermaradványok bélflórára gyakorolt lehetséges hatásairól, és bár ez nagyon tudományosnak hangzik, egy friss felmérés jobban elmagyarázza, miért kell alaposan megmostunk a gyümölcsöket, megnézzük, miért hasznos a guggolás a mindennapi mozgásban, és miért lehet májusban is szükség még a D-vitaminra. A végén pedig jön két különleges történet, az egyik, hogy David Attenborough nevét kapta egy új darásfaj, és utána járok, hogy valóban léteztek-e női szamurájok Japánban. Ja, és így utólag boldog 100. születésnapot kívánunk Attenboroughnak. Tartsanak velem, 2-től kezdünk!
0: A szuper témán köszönjük szépen, Ági, várunk 2-től, startol majd tehát a délutáni műszak Zsupos Ágival. Én pedig búcsúzom, holnap reggel 7-kor érkezem, indítsuk együtt a csütörtök reggelt, és Álinkás Zsoltot hallották. Köszönöm figyelmüket!
2: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
6: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
7: Ópusztaszeren ülésezik ma a kormány, változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy ez ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként a hobbi és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntető eljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus búja ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidős sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetni Királyéva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság 11 kiemelt csapadékmérő állomásának adatai alapján az elmúlt 24 órában területi átlagban 3,5 mm csapadék esett, a legtöbbet Jászkíséren mérték 12,5 mm-t. A Tiszatóban, illetve a Kiskörre és Tiszalok közötti folyószakaszon megközelítőleg 251 millió köbméter vizet tároznak. A Zagyva vízállása Jászteleknél 105 cm volt. A következő 6 napban a Zagyva Tarna terület átlagban 41,5 mm csapadékot jeleznek előre. Egy kamion és egy személyautó karambolozott szerda reggel a 32-es főút Jászfényszaru Pusztamonostor közötti szakaszán a 12-es kilométer szelvénynél, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A balesethez a 60 és a Jászberényi hivatásos tűzoltó egységek vonultak ki, munkatársai két embert mentettek ki az autóból, majd áramtalanították a járműveket. Egy fehér furgon járja az újszászi utcákat, a városban futótűzként terjedt a hír egy bádogos banda feltűnéséről. A lakosok figyelmeztetik egymást, hiszen az ilyen csapatok komoly anyagi kárt és bosszúságot tudnak okozni annak, aki bedől a trükküknek. A módszerük általában mindenhol hasonló, az ismeretlenek eres csatorna azonnali javítását vagy cseréjét ajánlják. A beszámolók szerint gyakran erőszakosan lépnek fel, és néha a tulajdonos határozott elutasítása ellenére is nekilátnak a bontásnak. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy soha ne engedjenek be idegent, ha nem rendeltek mesterembert, ne nyissanak kaput, ajtót. Ne dőljenek be az utcáról beesett ajánlatoknak. Megbízható szakember ritkán jár házról házra munkát keresve. Mindig kérjenek referenciát, vagy keressenek helyi, leinformálható vállalkozót. Figyeljenek a szomszédokra, ha gyanús autót vagy személyeket látnak egy idős ismerős házánál, ne habozzanak segítséget kérni, vagy odafigyelni rájuk. Hívják a 112-t, ha úgy érzik, zaklatják, fenyegetik, vagy éppen bűncselekmény gyanúja merül fel, azonnal értesítsék a rendőrséget. Oldalára borult egy autó a 32-es főút Pusztamonostor és Jászberény közötti szakaszán a 18-as kilométer szelvénynél kedden este, tájékoztatta a rádiónkat a vármegyei katasztrófavédelem. A balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót. A 47. Tour de Hongrie kerékpáros verseny mezőnye május 14-én halad át Vármegyénkben. A kerékpárosok 13 órakor indulnak Szarvasról, majd várhatóan 1:42-kor érkeznek Békés-Szentandrás felől, az M44-es autóúton a Vármegyébe és lakitelek felé hagyják el a jászkunságot. A versenyzőket többek között szervizkocsik, mentőautók és motorosok, valamint rendőrök fogják kísérni. A kerékpárosok a közúti jelzéseket figyelmen kívül hagyják, haladásuk során a rendőri biztosításra és a motoros biztosítókra hagyatkoznak. A verseny miatt május 14-én 12 órától az M44-es autóút vármegyei szakaszán útlezárásokra, továbbá időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, melyek következtében átmeneti torlódásra és várakozásra kell készülni a lezárt útszakaszok környékén. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy élő televíziós közvetítés okán helikopterek is részt vesznek a rendezvényen, melyek alacsonyan jelentősebb zajhatással fogják végezni tevékenységüket. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat. Az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: 7 órányi zenei élmény az ebédszünet alatt. Ez a Delelő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Ópuszta szerenülésezik ma a kormány, Nyíregyházán indul a következő nevelőszülői képzés, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ópuszta szeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza a nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy ez ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidő sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
6: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
7: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
11: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
12: Ez volt a reklám.
13: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
14: A Parlament Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztján a Jászság megválasztott országgyűlési képviselője. Konstruktív ellenzék szeretne lenni a Fidesz listás térségi országgyűlési képviselője. Már is jönnek a részletek. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Letették az esküt az országgyűlés ünnepi ülésén az első Tisza kormány kinevezett miniszterei, ezzel hivatalosan is megalakult Magyar Péter vezetésével az új kormány. A Tisza kormányban összesen 16 miniszter lesz, és minden kiemelt fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz, mondta a kormányfő. Megnevezett 4 minisztériumot, amiknek kulcs szerepük lesz a rendszerváltásban, mert ővék lesz a legnehezebb feladat. A 4 kulcsminisztérium, egészségügy, igazságügy, oktatás és gyermekügyi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium. A 4 tárcavezetőnek vétójoga lesz a kormányban. A parlamenti bizottságok is megkezdték munkájukat, amelyek az országgyűlés munkájának alapvető szervei, előkészítik, véleményezik és segítik a törvényalkotási, valamint az ellenőrzési folyamatokat. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztját tölti be a Jászság megválasztott országgyűlési képviselője Halmai Ferenc, aki korábbi rendőri tapasztalataira építve a biztonságpolitikai és rendészeti kérdésekért felel. Rádiónak elmondta, politikamentesen csak szakmai alapokon nyugvó munka várható a bizottságban. Az országgyűlés alakuló ülésének ünnepélyességéről és hangulatáról is beszélt a Jászság országgyűlési képviselője a Trio FM-nek.
15: Nagyon felemelő érzés volt, és nagyon felemelő érzés volt végre ott ülni az ország legszebb házában és legfelemelőbb házában a parlamentben. Én nagyon sokat gondolkoztam arról, hogy hogyan jutottam el idáig, és mik voltak azok a fő pontok, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt, az, ami ott lejátszódott bennem, az szinte leírhatatlan. Bizottsági munkában elsősorban azt beszéltük meg, és abban egyeztünk meg, hogy itt kifejezetten szakmai munka fog folyni, és mindenképpen a szakma lesz előtérben. Az ellenzéki képviselők konstruktív munkát ígértek, Én azt gondolom, hogy a másik szintér az majd a parlament lesz, ahol természetesen nagyon sok minden más is előfordulhat, de itt a bizottságokban, itt kifejezetten a szakmáról lesz szó, és egy nagyon-nagyon konstruktív megbeszélés lesz a hangvétele ennek az egész bizottsági munkának.
14: Halmai Ferenc elmondta, a Tisza párt rendészeti programjának egyik kidolgozójaként üdvözölte, hogy azokból a pontokból több minden is elhangzott, mint megvalósítandó intézkedés a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság első ülésén.
15: Nagyon sok minden hangzott el abból természetesen. Nyilván nagyon fontos dolog volt az életpályamodell az állománynak, az átláthatóság. Nagyon fontos dolog volt az, hogy a végrehajtást fogjuk megerősíteni, az, hogy a rendőröknek, a végrehajtásban lévő vagy ott dolgozó rendőröknek sokkal jobbak legyenek a munkakörülményei, legyen egy normális távolat előttük, egy cél, akár az életpálya befejezése szempontjából is egy méltó befejezése. Úgyhogy nagyon sok minden átjött ebből. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok lesznek, de ezeket még majd ott kell kidolgozni, hiszen nyilván a miniszter úr, ő majd át kell beszélnünk, hogy mik azok, amiket prioritásként fogunk kezelni az első időszakban. Ilyen nagy ütemben kezdtünk neki ennek a munkának, hiszen jó lenne minél hamarabb a kormányzati munkát megkezdeni, és a parlament is ehhez idomul, hiszen megnyerte a választásokat, a vállalásaink, ezt mindenképpen meg kell tartanunk, és ezért nagyon-nagyon-nagyon szoros munkaidőnk lesz. Parlamentben eldöntjük, hogy mikor lesznek a plenáris ülések, mikor lesz az, amikor bizottsági ülésekre kell fölmenni. De én azt gondolom, hogy nagyon szeretném mind a kettőt vinni, hiszen nekem a járság, mint nagyon fontos körzet és a legfontosabb körzet, hiszen ennek lettem a képviselője. Nagyon fontos, hogy itt tudjak lenni, együtt tudjak élni a járssággal, és együtt tudjak ebbe mindenképpen az ő érdekükben dolgozni. De nyilván nagyon fontos az is, hogy az ország érdekében a megfelelő törvényeket, a változást elhozzuk.
14: 5. parlamenti ciklusát kezdte meg Pócs János az országgyűlésben, aki 16 év után vesztette el egyéni választókörzeti mandátumát a választásokon a Tisza párt jelöltje Halmai Ferenc ellen. A képviselő listán került be a parlamentbe, és vesz részt az 52 fős Fidesz frakció munkájában. Rádiónknak kijelentette, konstruktív ellenzékként kívánnak dolgozni a parlamentben.
16: Az országos politikára kértek fel, így kerültem be listán a parlamentben, és teszem a dolgom, szem előtt tartva mindig a járság érdekeit, bármikor bárkinek, ha bármiben segíthetek, akkor állok a rendelkezésére. Természetesen sehol senki nyakában nem kívánok teher lenni, és nem fogok tolakodni, de ha kérik a segítségem vagy a véleményem, akkor állok az embereknek a rendelkezésére. Ez most egy más szerep, ellenzéki szerepből kell az országért és a járságért dolgozni, ezt is meg fogom tenni. A konstruktív ellenzéknek megvan a nagyon komoly jelentősége. Láttam én erre jó példákat akár az MSZP vagy a többi párt idejében, és én konstruktív ellenzéki képviselőként kértek fel, és ebben a szerepben fogok mindent megtenni a járság és az ország érdekében.
14: Pócs János az agrárterület szakpolitikai munkájában vesz részt az új országgyűlésben, mint az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság tagja. Az első ülésen, mint fogalmazott, több fontos kérdésben nem kapott megnyugtató választ a minisztertől, mint például a földtörvényre, a hazai agrártámogatásokra vonatkozó változtatások köre, vagy éppen a termelést gazdálkodás szabályozó módosítások bevezetésének kérdése.
16: Minden szempontból úgy a parlamentben, mint a bizottságban nekünk a legfontosabb érdekünk egyrészt a konstruktív hozzáállás. Minden, ami jó az embereknek, minden, ami jó a gazdáknak vagy a vállalkozóknak, azt támogatni fogjuk. Ezt elmondtam a miniszter úrnak, hogy nagyon sok sikert kívánok, jó munkát kívánok, bármiben segítem. Tettem fel neki a beszámolója kapcsán néhány kérdést, mint például az, hogy kívánnak-e változtatni a földtörvényen. Ugye a földtörvénynek az alapszempontja mindig az volt, hogy magyar földet a magyar kézben. Megkérdeztem, hogy megkívánják-e nyitni a kaput a külföldi vásárlók és befektetők számára, valamint idéztem Tarr Zoltánt, aki azt mondta, hogy magyar országon a kukorica és a gabona termelés be kell fejezni, mert Ukrajnában ezt versenyképesebben csinálják. Ezt tudod, hogy az Európai Uniós támogatáshoz eddig a magyar kormány 80% többletforrás biztosított, és a jövőben kívánják ezt folytatni. Ezekre nem kaptam egyáltalán megnyugtató és kielégítő választ. Ezt ma még úgy gondolom, hogy ez a miniszter úrnak egyfajta tájékozatlansága vagy határozatlansága, mert ugye egy pár nap alatt ezeket a kérdéseket nem lehet átlátni. Azt mondta, hogy minden szabályozott formában, és nem az a lényeg, hogy magyar termelők meg családtagok, mint amit mi szerettünk volna, hogy a generációs átadás meg ilyenek biztosítva legyen, hanem mindenki, aki jól termel, és fiatal termelő, az előtt a lehetőséget biztosítani kell. Elmondta, hogy a vásárlók számára az olcsó élelmiszert kell biztosítani, szerintünk meg a megbízható magyar élelmiszert, és hogy a termelést szabályozni fogják területi, éghajlati adottságok meg ilyesmik szerint, és mondtam neki, hogy ennek van számomra egy rossz tapasztalata, amikor a politika, az előző baloldali kormány szabályozást hirdetve megszüntették Magyarországon a cukorépa termelést, és levontották a cukorgyárakat. Ennek rossz tapasztalatai vannak.
14: Idén nyílt először lehetőség arra, hogy a tűzoltók mellett civil emberek is próbára tegyék magukat a szolnoki vízügyi székházban. A helyszínen ugyanis megrendezték a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, amely nem csak a sportot, hanem az életmentést is középpontba helyezte. Mintegy 200 civil és tűzoltó állt rajthoz a versenyen. A civileknek elsősorban a lépcsők leküzdésére és a gyorsaságra kellett koncentrálniuk a 15 emeletes próbatételen, addig a tűzoltókat több valós helyzet modellező feladat is várta az egyes szinteken. A rendezvény jótékony célt is szolgált, a civil nevezési díjak teljes bevételével a szolnok és térsége mentésért egyesület munkáját támogatják. A befolyt összegből egy korszerű diagnosztikai eszköz beszerzéséhez járulnak hozzá, amely a mentők gyorsabb és hatékonyabb munkáját segítheti a jövőben. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Indul az újabb délutáni műszak. Szerda van ugyanis, és 2 óra után járunk. Május 13-án a szervácok ünnepelnek, a latin Servatius név rövidülése. Jelentése a megmentett. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Már ebben az órában beszélünk majd arról, hogy a rendetlenség néha érzéseket is őriz, és arról, hogy a jobb munkahely az egészségre is sokkal jobb hatással lehet. Ez még önmagában nem meglepő, de azért a felmérések kimutattak néhány érdekességet a témával kapcsolatban, amiről szeretnék önöknek beszámolni. 2 óra után, tehát indul a délutáni műszak, egészen este 6-ig biztosan számíthatnak rám, szerintem érdemes lesz velünk rádiózni, a 06-30-301-2277-es SMS Viber elérhetőségen pedig megírhatják, ha látnak valamit az utakon, vagy szeretnének velem valamit megosztani. Én Zsupos Ági vagyok, akivel pedig indulunk, Cyril lesz és a Stumbling In.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem csak tárgyak, hanem érzések is felhalmozódhatnak az otthonunkban. Egy félbehagyott projekt például bűntudatot kelthet, egy soha fel nem akasztott kép azt jelezheti, hogy valahol elakadtunk, a nem használt sporteszköz pedig emlékeztethet egy be nem tartott fogadalomra. Érdemes körülnézni otthon és megfigyelni, mi vált ki belőlünk feszültséget, szégyen, szorongást vagy megbánást. Nem biztos, hogy mindent azonnal ki kell dobnia, de amit csak kötelességből, rossz érzésből vagy régi önmagunk miatt tartogatunk, az könnyen elveszi az energiát. A rendrakás így nem csak praktikus feladat, hanem érzelmi felszabadulás is lehet. Remélem tudtam segíteni. Anastasia és az I'm

97.7 Trio FM mellettet szól. Fél három után folytatjuk a délutáni műszakot, méghozzá tudják, ugye friss jársági hírekkel minden, ami az itt élőket érdekelheti. Most következik méghozzá Kisnémetné királyi Évától, a friss hírek után pedig Alex Warren is zenél, ez lesz az Eternity, amiről pedig biztosan beszélni fogunk majd az óra második felében, hogy mennyiben segíthet a jobb munkahely az egészségünkben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Az elmúlt 24 órában a legtöbb csapadékot jászkísérrel mérték. Ismeretlenek gyanús fehér furgonnal járják az újszászi utcákat. Tour de Hongria a jászkonságban. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetnik irányéva. Egy kamion és egy személyautó karambolozott szerda reggel a 32-es főút Jászfényszaru Pusztamonostor közötti szakaszán a 12-es kilométer szelvénynél, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A balesethez a 60 és a jászberényi hivatásos tűzoltó egységek vonultak ki, munkatársai két embert mentettek ki az autóból, majd áramtalanították a járműveket. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság 11 kiemelt csapadékmérő állomásának adatai alapján az elmúlt 24 órában területi átlagban 3,5 mm csapadék esett, a legtöbbet Jászkíséren mérték 12,5 mm-t. A Tiszatóban, illetve a Kiskörre és Tiszalok közötti folyószakaszon megközelítőleg 251 millió köbméter vizet tároznak. A Zagyva vízállása a jászteleknél 105 cm volt. A következő 6 napban a Zagyva-Tarna területére átlagban 41,5 mm csapadékot jeleznek előre. Egy fehér furgon járja az újszászi utcákat, a városban futótűzként terjedt a hír egy bádogos banda feltűnéséről. A lakosok figyelmeztetik egymást, hiszen az ilyen csapatok komoly anyagi kárt és bosszúságot tudnak okozni annak, aki bedől a trükkjüknek. A módszerük általában mindenhol hasonló, az ismeretlenek eres csatorna azonnali javítását vagy cseréjét ajánlják. A beszámolók szerint gyakran erőszakosan lépnek fel, és néha a tulajdonos határozott elutasítása ellenére is nekilátnak a bontásnak. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy soha ne engedjenek be idegent, ha nem rendeltek mesterembert, ne nyissanak kaput, ajtót. Ne dőljenek be az utcáról beesett ajánlatoknak. Megbízható szakember ritkán jár házról házra munkát keresve. Mindig kérjenek referenciát, vagy keressenek helyi, leinformálható vállalkozót. Figyeljenek a szomszédokra, ha gyanús autót vagy személyeket látnak egy idős ismerős házánál, ne habozzanak segítséget kérni vagy odafigyelni rájuk. Hívják a 112-t, ha úgy érzik, zaklatják, fenyegetik, vagy éppen bűncselekmény gyanúja merül fel, azonnal értesítsék a rendőrséget. Oldalára borult egy autó a 32-es főút Pusztamonostor és Jászberény közötti szakaszán a 18-as kilométer szelvénynél kedden este, tájékoztatta a rádiónkat a vármegyei katasztrófavédelem. A balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót. A 47. Tour de Hongrie kerékpáros verseny mezőnye május 14-én halad át vármegyékben. A kerékpárosok 13 órakor indulnak Szarvasról, majd várhatóan 1:42-kor érkeznek Békés-Szentandrás felől az M44-es autóúton a vármegyébe és lakitelek felé hagyják el a jászkonságot. A versenyzőket többek között szervizkocsik, mentőautók és motorosok, valamint rendőrök fogják kísérni. A kerékpárosok a közúti jelzéseket figyelmen kívül hagyják, haladás során a rendőri biztosításra és a motoros biztosítókra hagyatkoznak. A verseny miatt május 14-én 12 órától az M44-es autóút vármegyei szakaszán útlezárásokra, továbbá időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, melyek következtében átmeneti torlódásra és várakozásra kell készülni a lezárt útszakaszok környékén. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy élő televíziós közvetítés okán helikopterek is részt vesznek a rendezvényen, melyek alacsonyan, jelentősebb zajhatással fogják végezni tevékenységüket. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat. Az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egy friss magyar tanulmány szerint a termelékenyebb, magasabb béreket fizető vállalatok nem csak anyagi szempontból jelenthetnek előnyt, hanem a dolgozók egészségére is kedvezően hathatnak. A kutatók mintegy 10 000 magyar munkavállaló 2009 és 2017 közötti adatait vizsgálták. Az eredmények alapján azok, akik jobb fizetést adó cégnél kezdtek dolgozni, gyakrabban jutottak el orvoshoz, több diagnosztikai vizsgálaton vettek részt, s nagyobb eséllyel kezdték el kezelni például a magas vérnyomást vagy a magas koleszterin szintet. Közben nem romlott a fizikai egészségük, mentális problémák miatt pedig ritkábban szedtek gyógyszert. A kutatók szerint ebben szerepe lehet az alaposabb munkahelyi egészségügyi ellátásnak és az alacsonyabb stressz szintnek is. Az érdekességek után Freddy érkezik és a Mary Joe.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Búcsúzunk az első órától, ami a mai délutáni műszakot illeti. Május 13-án, szerdán a szervácok névnapján, innen folytatjuk, jönnek a friss hírek, rövid reklám, majd Katy Perry és a Bendy Ads 2025-ből.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
6: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találtam meg a tökéletes kis cipőjét.
7: Komolyan? És most is visszajársz?
6: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
8: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
9: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
10: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
11: Kellemes tavaszi idő lesz. Ópusztaszeren tartják a Tisza kormány első ülését. Megérkezett Kínába Donald Trump. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Hamarosan kezdődik a kormányülés, amit a Tisza kormány ópusztaszeren tart. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok, valamint az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nem költözik kormányzati rezidenciába Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy marad abban a budai házban, ahol a gyermekei otthon vannak. Hozzátette, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként pedig az országjáráson már megismert autót használja majd. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Az ukrán ombudsman szerint Moszkva akadályozza a fogolycserét, miközben Kijevet hibáztatja. Dmitro Lubinyec azt mondta, hogy a folyamat ugyan nem állt le, de az oroszok lassítják. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy megállapodás született 1000-1000 fogoly átadásáról. Lengyelországban május végéig meghosszabbítják az üzemanyagárak korlátozását. A közel-keleti konfliktus miatt bevezetett intézkedés a kötelező árplafont is tartalmazza. Jelenleg a lengyel kutakon átszámítva 530 forintot kell fizetni a benzinért és 578 forintot a gázolajért. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsúszónoka. A hagyományos búcsúi szentmisét május 23-án szombaton délután 12:30-kor tartják a csíksomlyói hegynyeregben. A szokásoknak megfelelően aznap este 6-tól pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol ezután vasárnap hajnalig tart a virrasztás. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként hobbi és sportcélú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén kisebb hiányosságok voltak csak. Egy-egy büntető eljárás indult vízi jármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Leszortan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka 1-8, napközben 18-23 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Indul egy újabb óra újabb kedvencekkel itt a Trio FM-en, a délutáni műszakban, május 13-án, szerdán a szervácok névnapján. Fontos témákat fogunk megbeszélni, például azt, hogy veszélyes teknős faj jelent meg a ráckevei Dunán, és hogy mik azok a növényvédő vegyszerek, amikre nem is gondolnánk, hogy bevisszük a szervezetünkbe, de megvesszük mondjuk a zöldségekkel, gyümölcsökkel, na, ez is az egyik témánk lesz. 06 30 301 22 77, ez pedig az SMS Viber számunk, tudják már, ugye? Ha nem, akkor írják fel valahova, hiszen ide várom majd a legfontosabb információkat, vagy ha kérdésük van, azt is feltehetik, addig pedig érkezzen a DNCA és a Cake by the Ocean.

97.7 Trio FM mellettet szól, a zöldségekkel és gyümölcsökkel, növényvédőszerek, valamint más vegyi anyagok maradványai is bekerülhetnek a szervezetünkbe. A Cambridge-i Egyetem kutatói 168 olyan vegyületet azonosítottak az élelmiszerekben, amik bizony károsíthatják a hasznos bélbaktériumokat és megzavarhatják a mikrobiom egyensúlyát. A tanulmány szerint főként a növényvédőszerek és ipari vegyületek jelenthetnek kockázatot, sőt, egyes anyagok antibiotikum rezisztencia kialakulását is elősegíthetik. Az amerikai környezetvédelmi munkacsoport friss listája szerint több zöldség és gyümölcs is tartalmazhat maradványokat, még ha ezek mennyisége határérték alatt is van. A szakértők szerint érdemes alaposan megmosni a terményeket, s lehetőség szerint a bio változatot választani, bár megmondom őszintén, mivel az drágább, én sem mindig inkább azt veszem le a polcról. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, ami egészen biztosan A-kategóriás, a dalok, amiket szolgáltatni tudok, most ezzel folytatjuk.

97.7 Trio FM melletted szól. Szerintem kevesen gondolták volna, hogy egy igazi veszélyes teknős faj jelenthet meg Magyarországon, sőt, a ráckevei Dunán. Erről fogunk majd beszélgetni az érdekességek között itt a délutáni műszakban 3:30 után, de előtte jöjjenek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Kisnémetné király Évától. Egy rövid reklám és a Black Eyed Peas is érkezik a hírek után, ez lesz a Where is the Love? Hallgassunk bele!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagási ékszervásár a Jász Ékszernél. Arany ékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltárú beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüst csere. A Jász Ékszer üzletét keresse Jász Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840. Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetnik Irányéva. Letették az esküt az országgyűlés ünnepi ülésén az első Tisza kormány kinevezett miniszterei, ezzel hivatalosan is megalakult Magyar Péter vezetésével az új kormány. A Tisza kormányban összesen 16 miniszter lesz, és minden kiemelt fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz, mondta a kormányfő. Megnevezett 4 minisztériumot, amiknek kulcs szerepük lesz a rendszerváltásban, mert ővék lesz a legnehezebb feladat. A 4 kulcsminisztérium, egészségügy, igazságügy, oktatás és gyermekügyi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium. A 4 tárcavezetőnek vétójoga lesz a kormányban. A parlamenti bizottságok is megkezdték munkájukat, amelyek az országgyűlés munkájának alapvető szervei, előkészítik, véleményezik és segítik a törvényalkotási, valamint az ellenőrzési folyamatokat. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztját tölti be a Jászság megválasztott országgyűlési képviselője Halmai Ferenc, aki korábbi rendőri tapasztalataira építve a biztonságpolitikai és rendészeti kérdésekért felel. Rádiónknak elmondta, politikamentesen csak szakmai alapokon nyugvó munka várható a bizottságban. Az országgyűlés alakuló ülésének ünnepélyességéről és hangulatáról is beszélt a Jászság országgyűlési képviselője a Trio FM-nek.
6: Nagyon felemelő érzés volt, és nagyon felemelő érzés volt végre ott ülni az ország legszebb házában és legfelemelőbb házában, a parlamentben. Én nagyon sokat gondolkoztam arról, hogy hogyan jutottam el idáig, és mik voltak azok a fő pontok, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt, az, ami ott lejátszódott bennem, az szinte leírhatatlan. Bizottsági munkában elsősorban azt beszéltük meg, és abban egyeztünk meg, hogy itt kifejezetten szakmai munka fog folyni, és mindenképpen a szakma lesz előtérben. Az ellenzéki képviselők konstruktív munkát ígértek. Én azt gondolom, hogy a másik szintér az majd a parlament lesz, ahol természetesen nagyon sok minden más is előfordulhat, de itt a bizottságokban, itt kifejezetten a szakmáról lesz szó, és egy nagyon-nagyon konstruktív megbeszélés lesz a hangvétele ennek az egész bizottsági munkának.
5: Halmai Ferenc elmondta, a Tisza párt rendészeti programjának egyik kidolgozójaként üdvözölte, hogy azokból a pontokból több minden is elhangzott, mint megvalósítandó intézkedés a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság első ülésén.
6: Nagyon sok minden hangzott el abból természetesen. Nyilván nagyon fontos dolog volt az életpályamodell az állománynak, az átláthatóság. Nagyon fontos dolog volt az, hogy a végrehajtást fogjuk megerősíteni, az, hogy a rendőröknek, a végrehajtásban lévő vagy ott dolgozó rendőröknek sokkal jobbak legyenek a munkakörülményei, legyen egy normális távolat előttük, egy cél, akár az életpálya befejezése szempontjából is egy méltó befejezése. Úgyhogy nagyon sok minden átjött ebből. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok lesznek, de ezeket még majd ott kell kidolgozni, hiszen nyilván a miniszter úr, ő majd át kell beszélnünk, hogy mik azok, amiket prioritásként fogunk kezelni az első időszakban. Ilyen nagy ütemben kezdtünk neki ennek a munkának, hiszen jó lenne minél hamarabb a kormányzati munkát megkezdeni, és a parlament is ehhez idomul, Tisza megnyerte a választásokat, a vállalásaink, ezt mindenképpen meg kell tartanunk, és ezért nagyon-nagyon-nagyon szoros munkaidőnk lesz. Parlamentben eldöntjük, hogy mikor lesznek a plenáris ülések, mikor lesz az, amikor bizottsági ülésekre kell fölmenni. De én azt gondolom, hogy nagyon szeretném mind a kettőt vinni, hiszen nekem a Jászság, mint nagyon fontos körzet és a legfontosabb körzet, hiszen ennek lettem a képviselője, Nagyon fontos, hogy itt tudjak lenni, együtt tudjak élni a jársággal, és együtt tudjak ebbe mindenképpen az ő érdekükben dolgozni. De nyilván nagyon fontos az is, hogy az ország érdekében a megfelelő törvényeket, a változást elhozzuk.
5: Ötödik parlamenti ciklusát kezdte meg Pócs János az országgyűlésben, aki 16 év után vesztette el egyéni választókörzeti mandátumát a választásokon a Tisza párt jelöltje Halmai Ferenc ellen. A képviselő listán került be a parlamentbe, és vesz részt az 52 fős Fidesz frakció munkájában. Rádiónknak kijelentette, konstruktív ellenzékként kívánnak dolgozni a parlamentben.
7: Az országos politikára kértek fel, így kerültem be listán a parlamentben, és teszem a dolgom, szem előtt tartva mindig a jársági érdekeit, bármikor, bárkinek, ha bármiben segíthetek, akkor állok a rendelkezésére. Természetesen sehol senki nyakában nem kívánok teher lenni, és nem fogok tolakodni, de ha kérik a segítségem vagy a véleményem, akkor állok az embereknek a rendelkezésére. Ez most egy más szerep, ellenzéki szerepből kell az országért és a járságért dolgozni, ezt is meg fogom tenni. A konstruktív ellenzéknek megvan a nagyon komoly jelentősége. Láttam én erre jó példákat akár az MSZP vagy a többi párt idejében, és én konstruktív ellenzéki képviselőként kértek fel, és ebben a szerepben fogok mindent megtenni a jársági és az ország érdekében.
5: Pócs János az agrárterület szakpolitikai munkájában vesz részt az új országgyűlésben, mint az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottság tagja. Az első ülésen, mint fogalmazott, több fontos kérdésben nem kapott megnyugtató választ a minisztertől, mint például a földtörvényre, a hazai agrártámogatásokra vonatkozó változtatások köre, vagy éppen a termelést gazdálkodás szabályozó módosítások bevezetésének kérdése.
7: Minden szempontból úgy a parlamentben, mint a bizottságban nekünk a legfontosabb érdekünk egyrészt a konstruktív hozzáállás. Minden, ami jó az embereknek, minden, ami jó a gazdáknak vagy a vállalkozóknak, azt támogatni fogjuk. Ezt elmondtam a miniszter úrnak, hogy nagyon sok sikert kívánok, jó munkát kívánok, bármiben segítem. Tettem fel neki a beszámolója kapcsán néhány kérdést, mint például az, hogy kívánnak-e változtatni a földtörvényen. Ugye a földtörvénynek az alapszempontja mindig az volt, hogy magyar földet a magyar kézben. Megkérdeztem, hogy megkívánják-e nyitni a kaput a külföldi vásárlók és befektetők számára, valamint idéztem Tar Zoltánt, aki azt mondta, hogy Magyarországon a kukorica és a gabona termelés be kell fejezni, mert Ukrajnában ezt versenyképesebben csinálják. Ezt tudod, hogy az Európai Uniós támogatáshoz eddig a magyar kormány 80% többletforrás biztosított, és a jövőben kívánják ezt folytatni. Ezekre nem kaptam egyáltalán megnyugtató és kielégítő választ. Ezt ma még úgy gondolom, hogy ez a miniszter úrnak egyfajta tájékozatlansága vagy határozatlansága, mert ugye egy pár nap alatt ezeket a kérdéseket nem lehet átlátni. Azt mondta, hogy minden szabályozott formában, és nem az a lényeg, hogy magyar termelők meg családtagok, mint amit mi szerettünk volna, hogy a generációs átadás meg ilyenek biztosítva legyen, hanem mindenki, aki jól termel, és fiatal termelő, az előtt a lehetőséget biztosítani kell. Elmondta, hogy a vásárlók számára az olcsó élelmiszert kell biztosítani, szerintünk meg a megbízható magyar élelmiszert, és hogy a termelést szabályozni fogják területi éghajlati adottságok, meg ilyesmik szerint, és mondtam neki, hogy ennek van számomra egy rossz tapasztalata, amikor a politika, az előző baloldali kormány szabályozást hirdetve megszüntették Magyarországon a cukorépa termelést, és lebontották a cukorgyárakat. Ennek rossz tapasztalatai vannak.
5: Idén nyílt először lehetőség arra, hogy a tűzoltók mellett civil emberek is próbára tegyék magukat a szolnoki vízügyi székházban. A helyszínen ugyanis megrendezték a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, amely nem csak a sportot, hanem az életmentést is középpontba helyezte. Mintegy 200 civil és tűzoltó állt rajthoz a versenyen. A civileknek elsősorban a lépcsők leküzdésére és a gyorsaságra kellett koncentrálniuk a 15 emeletes próbatételen, addig a tűzoltókat több valós helyzet modellező feladat is várta az egyes szinteken. A rendezvény jótékony célt is szolgált, a civil nevezési díjak teljes bevételével a Szolnok és térsége mentéséért egyesület munkáját támogatják. A befolyt összegből egy korszerű diagnosztikai eszköz beszerzéséhez járulnak hozzá, amely a mentők gyorsabb és hatékonyabb munkáját segítheti a jövőben. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat. Az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Inváziós aligátor teknős bukkant fel Magyarországon, a Ráckevei Duna térségében, ami természetvédelmi és közegészségügyi kockázatot is jelent. A nem őshonos teknős fajok sokszor felelőtlen állattartás miatt kerülnek a hazai vizekbe, amikor kinövik az akváriumot, egyes gazdák egyszerűen szabadon engedik őket. Az aligátor teknős akár 30-35 kilósra is megnőhet, ragadozóként halakat, kisebb emlősöket és vízi madarakat is zsákmányolhat. Ezzel veszélyeztetve az őshonos élővilágot. Emberre is veszélyes lehet, mert ha fenyegetve érzi magát, harapással védekezik, ami súlyos sérülést okozhat. A Délpesti Vízi Polgárőr Egyesület engedéllyel csapdákat helyezett ki az inváziós teknősök befogására, én pedig már csak annak örülök, hogy tőlünk ez meglehetősen távol van. Lost Frequencies és a Back to You érkezik.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és már is folytatjuk a délutáni műszakot. A következő két órában még egészen biztosan. Hát remélem, hogy velem rádióznak továbbra is. Este 6-ig itt leszek, hogy megpörgessük a munkaidőt. Friss hírek jönnek, reklám, majd a Maroon 5 és a Sugar című daluk, amit még mindig nagyon szeretünk. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátori út 2/6, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján. A viharsarokban rajtolt el az idei Tour de Hongrie. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján, Szojván egy városszéli szupermarket közelében ért célt egy Shahid típusú öngyilkos drón. Egy másikat ökörmező fölött észleltek a helyiek és a légiriadókat jelző térkép szerint. Drónok tartanak Munkács, Ilosva, Húszt és Alsó Kalocsa irányába is. Oroszország délelőtt indított nagyszabású elhúzódó légicsapás sorozatot ukrajnai területek ellen. A dróntámadások elsősorban a fontosabb polgári létesítményeket célozzák az ország nyugati, középső és déli részén. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. A háromnapos tűzszünet lejárta után tegnap 14 ukrán régiót támadtak az oroszok. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése Ópusztaszeren. A kihelyezett tanácskozáson vízügyi és agrárszakértőkkel egyeztetnek az aszály helyzetről. A korábban közölt napirendi pontok között szerepel a minisztériumok és állami cégek teljes körű átvilágítása, bizonyos kifizetések felfüggesztése, valamint titkosított kormányhatározatok feloldása is. Emellett megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A kormányülés után sajtótájékoztatón számolnak be a döntésekről. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Elkezdődött az idei Tour de Hongrie. A tegnapi csapatbemutatók után a 47. magyar kerékpáros körverseny mai első szakasza a Gyulai Vár lábától indult, és 143 km megtétele után Békés Csabán ér véget, várhatóan fél öt körül. 19 csapat 119 versenyzője között ott van Dina Márton és a legendás Walter Attila is. Az ötnapos verseny idén Dél-Magyarországra fókuszál, a csaknem 840 km-es össztávot a viharsaroktól Veszprémig teszi meg a mezőny. A kerékpárosok holnap a Szarvas-Paks közötti 206 kilométeren mérkőznek meg. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Ne felejtsék el, ma a szervácok ünnepelnek, május 13-án, szerdán. Ez pedig a délutáni műszak, benne csak a legjobb dalok, ajánlják kedvencei és sok-sok érdekesség. Ebben az órában például a googolásról is fogunk beszélni, illetve arról, hogy májusban még sokaknak szükségük lehet a D-vitaminra, de hogy ilyenkor már, amikor nem vagyunk annyira napfény hiányosak, hogyan is kell ezt pontosan szedni, tőlem megtudhatják. 06 33 101 22 77, ez pedig az SMS Viber számunk. Továbbra is írjanak, ha kérdésük van, vagy fontos információjuk, amit megosztanának velem. 16 óra után addig is készülődik David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson és a Crazy What Love Can Do.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. A guggolás nem csak alakformáló gyakorlat, hanem a mindennapi mozgást is könnyebbé teheti. Rendszeres végzése erősíti a farizmokat, a combfeszítő és combhajlító izmokat, a csípőhajlítókat, a vádlit, a belső combot és a törzsizmokat is. Ez segített abban, hogy a leülés, a felállás vagy a lépcsőzés biztonságosabb legyen. A gyakorlat hozzájárulhat az izomerősítéshez, az aktívabb élethez, a zsírégetéshez és a sérülések megelőzéséhez is. Kezdőknek először a falnál kitartott üléshelyzet ajánlott. Ha ezt fájdalom nélkül legalább fél percig sikerül megtartani, később nehezebb változatokkal is lehet próbálkozni, túlsúlyosak esetében pedig a guggolás, hát hogy is mondjam, azért inkább orvosi konzultációt igényel, az ízületeinkre vigyázzunk. Coldplay, Adventure of a Lifetime, ezzel folytatjuk.

97.7 Trio FM mellettet szól. Fél öt után robogunk tovább a délutáni műszakban, nem állunk meg, pörgetjük a munkaidőt, hogy szerdán is mi hamarabb véget érjen a munka, és pihenhessenek, addig játszom a jászság legnagyobb kedvenceit, például Miley Cyrus és az End of the World című újdonságát, de szigorúan csak a jászsági friss hírek után, amiket Kisnémetné király Évától hallhatnak, aztán pedig rátérünk arra, hogy így májusban mennyi D-vitamint kell szedni, hiszen napsütésből mostanában nem volt hiány, még ha az elmúlt napokban voltak csapadékosabb időszakok is. Tartsanak velem!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetnek királyéva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság 11 kiemelt csapadékmérő állomásának adatai alapján az elmúlt 24 órában területi átlagban 3,5 mm csapadék esett, a legtöbbet Jászkíséren mérték 12,5 mm-t. A Tiszatóban, illetve a Kiskörre és Tiszalok közötti folyószakaszon megközelítőleg 251 millió köbméter vizet tároznak. A Zagyva vízállása Jászteleknél 105 cm volt. A következő 6 napban a Zagyva Tarna terület átlagban 41,5 mm csapadékot jeleznek előre. Egy kamion és egy személyautó karambolozott szerda reggel a 32-es főút Jászfényszaru Pusztamonostor közötti szakaszán a 12-es kilométer szelvénynél, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A balesethez a 60 és a Jászberényi hivatásos tűzoltó egységek vonultak ki, munkatársai két embert mentettek ki az autóból, majd áramtalanították a járműveket. Egy fehér furgon járja az újszászi utcákat, a városban futótűzként terjedt a hír egy bádogos banda feltűnéséről. A lakosok figyelmeztetik egymást, hiszen az ilyen csapatok komoly anyagi kárt és bosszúságot tudnak okozni annak, aki bedől a trükküknek. A módszerük általában mindenhol hasonló, az ismeretlenek eres csatorna azonnali javítását vagy cseréjét ajánlják. A beszámolók szerint gyakran erőszakosan lépnek fel, és néha a tulajdonos határozott elutasítása ellenére is nekilátnak a bontásnak. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy soha ne engedjenek be idegent, ha nem rendeltek mesterembert, ne nyissanak kaput, ajtót. Ne dőljenek be az utcáról beesett ajánlatoknak. Megbízható szakember ritkán jár házról házra munkát keresve. Mindig kérjenek referenciát, vagy keressenek helyi, leinformálható vállalkozót. Figyeljenek a szomszédokra, ha gyanús autót vagy személyeket látnak egy idős ismerős házánál, ne habozzanak segítséget kérni, vagy odafigyelni rájuk. Hívják a 112-t, ha úgy érzik, zaklatják, fenyegetik, vagy éppen bűncselekmény gyanúja merül fel, azonnal értesítsék a rendőrséget. Oldalára borult egy autó a 32-es főút Pusztamonostor és Jászberény közötti szakaszán a 18-as kilométer szelvénynél kedden este, tájékoztatta a rádiónkat a vármegyei katasztrófavédelem. A balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót. A 47. Tour de Hongrie kerékpáros verseny mezőnye május 14-én halad át Vármegyénkben. A kerékpárosok 13 órakor indulnak Szarvasról, majd várhatóan 1:42-kor érkeznek Békés-Szent András felől, az M44-es autóúton a Vármegyébe és lakitelek felé hagyják el a jászkunságot. A versenyzőket többek között szervizkocsik, mentőautók és motorosok, valamint rendőrök fogják kísérni. A kerékpárosok a közúti jelzéseket figyelmen kívül hagyják, haladásuk során a rendőri biztosításra és a motoros biztosítókra hagyatkoznak. A verseny miatt május 14-én 12 órától az M44-es autóút vármegyei szakaszán útlezárásokra, továbbá időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, melyek következtében átmeneti torlódásra és várakozásra kell készülni a lezárt útszakaszok környékén. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy élő televíziós közvetítés okán helikopterek is részt vesznek a rendezvényen, melyek alacsonyan, jelentősebb zajhatással fogják végezni tevékenységüket. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat. Az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A D-vitamin nem csak a csontok egészségéhez fontos, hanem az immunrendszer, az izmok és a lelki jólét működésében is szerepet játszik. Magyarországon gyakori a hiánya, főként az őszi-téli hónapok után. Erre utalhat az állandó fáradtság, a gyengeség, izom- és csontfájdalom, gyakori fertőzés, hangulatingadozás, lassabb sebgyógyulás vagy hajhullás. Felnőtteknek általában napi 1500-2000 nemzetközi egységbevitele javasolt. Hiány esetén ennél több is kellhet, de csak orvosi ajánlásra. A pótlás szeptembertől áprilisig mindenképpen ajánlott, májustól pedig fokozatosan elhagyható, ha elég napfény éri a bőrt. Aki zárt térben dolgozik, keveset van a napon, vagy idősebb, annak akár egész évben szüksége lehet rá. A Face érkezik a 90-es évek nagy slágere George Michael-től.

0: Mellettet szól délután is. Ez a délutáni műszak.
1: I don't like it.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és lassan búcsúzunk a délutáni műszaktól is. Na nem most, még nem húzzuk be a kéziféket. Érkezik a mai délutáni műszak utolsó felvonása. Ne menjenek sehová, friss hírek jönnek, rövid reklám majd. Avicii és Shop for a Better Day. Az én tarsolyomban pedig még vannak meglepetések. For a better day.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Psst, figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
6: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése Ópusztaszeren. Felrobbant egy orosz drón Kárpátalján. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Maris pusztán egyeztetette az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van lehetőség a problémák megoldására. Azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László úgy fogalmazott, meg kell szüntetni a tarvágásokat, mert az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és a hazánk épségét is jelentik. Hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy az állami vagyont megduplázták, visszavásárolták a külföldiektől a repteret, valamint az energiacégeket. Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. Az üzemanyagokra kivetett adó csökkentését sürgeti a Mi Hazánk, példaként Lengyelországra hivatkoznak, ahol a benzin és a gázolaj áfáját 23-ról 8%-ra csökkentették. Szajlai János a párt energetikai kabinetjének alelnöke hangsúlyozta, az árszabályozást és a különadókat úgy kellene átalakítania a kormánynak, hogy a hónapok óta veszteséges kisebb benzinkutaknak ne kelljen bezárniuk. A politikus hozzátette, hogy érdemi tájékoztatást várnak arról, mennyi kőolaj és üzemanyag van a hazai biztonsági tározókban, és hogy milyen áron mennyi üzemanyagot exportálnak Magyarországról Ukrajnába. Felrobbant egy orosz drón a kárpátaljai Szojva közelében, úgy tudni az energetikai infrastruktúrát érte találat. Az ukrán légierő a Telegramon arról tájékoztatta a lakosságot, hogy újabb Shahid drón van úton Munkács felé. Az ukrán hírszerzés azt közölte, hogy Oroszország kombinált, elhúzódó légicsapást indított Ukrajna ellen. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult, idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Újabb óra, újabb kedvencekkel, ez a délutáni műszak, és nem csak a legnagyobb jársági kedvenceket játszom a slágerek közül, hanem sok érdekességgel is szolgálhatok még. Felköszöntjük David Attenborough-t, aki múlt héten kapta meg a 100. születésnapi tortáját, és Japánban valóban léteznek, vagy hát léteztek, most már annyira nem jellemző, női szamurájok, ezt kevesen gondolták volna. 06 30 301 22 77, még mindig ez az SMS Viber elérhetőségünk, ne felejtsük el köszönteni a szervácokat, május 13-án, szerdán.

97.7 Trio FM mellettet szól. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. Az Attenborough-nculus Tau nevű parazita darás Chilében honos, és a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írták le. A faj mellett a nemzetség is új a tudomány számára, ezt is Attenborough-ról nevezték el. A kutatók így tisztelegnek a brit ismeretterjesztő előtt, aki generációkat inspirált a természettudományok felé. Az apró darázs egyébként idössze 3,5 milliméteres, parazita életmódot folytat, petéit más ízelt lábúak testébe rakja, a kikelő lárvák pedig ezekből táplálkoznak. Mondjuk szerintem egy emlősnek jobban örült volna, de hát ne válogassunk, igaz? Jöjjön Seal és az Amazing erre a fantasztikus hírre!

97.7 Trio FM melletted szól. Fél hat után eljött az idő, hogy átadjam a mikrofont, mert hogy érkeznek a friss jársági hírek, és minden, ami az ítélőket érdekelheti, Kisnémetné Király Évától rövid reklám is lesz, majd Olivia Dean zenél So Easy to Fall in Love című újdonságát hozza. Aztán megbeszéljük, hogy Japánban vajon dívott-e annak idején a női szamurájok kora, volt-e egyáltalán ilyen, érdemes lesz továbbra is velünk rádiózni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
11: Ez volt a reklám.
12: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
13: A Parlament Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztján a Jászság megválasztott országgyűlési képviselője. Konstruktív ellenzék szeretne lenni a Fidesz listás térségi országgyűlési képviselője, már is jönnek a részletek. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Letették az esküt az országgyűlés ünnepi ülésén az első Tisza kormány kinevezett miniszterei, ezzel hivatalosan is megalakult Magyar Péter vezetésével az új kormány. A Tisza kormányban összesen 16 miniszter lesz, és minden kiemelt fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz, mondta a kormányfő. Megnevezett 4 minisztériumot, amiknek kulcs szerepük lesz a rendszerváltásban, mert ővék lesz a legnehezebb feladat. A 4 kulcsminisztérium, egészségügy, igazságügy, oktatás és gyermekügyi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium. A 4 tárcavezetőnek vétójoga lesz a kormányban. A parlamenti bizottságok is megkezdték munkájukat, amelyek az országgyűlés munkájának alapvető szervei, előkészítik, véleményezik és segítik a törvényalkotási, valamint az ellenőrzési folyamatokat. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztját tölti be a Jászság megválasztott országgyűlési képviselője Halmai Ferenc, aki korábbi rendőri tapasztalataira építve a biztonságpolitikai és rendészeti kérdésekért felel. Rádiónknak elmondta, politikamentesen csak szakmai alapokon nyugvó munka várható a bizottságban. Az országgyűlés alakuló ülésének ünnepélyességéről és hangulatáról is beszélt a Jászság országgyűlési képviselője a Trio FM-nek.
14: Nagyon felemelő érzés volt, és nagyon felemelő érzés volt végre ott ülni az ország legszebb házában és legfelemelőbb házában, a parlamentben. Én nagyon sokat gondolkoztam arról, hogy hogyan jutottam el idáig, és mik voltak azok a fő pontok, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt, az, ami ott lejátszódott bennem, az szinte leírhatatlan. Bizottsági munkában elsősorban azt beszéltük meg, és abban egyeztünk meg, hogy itt kifejezetten szakmai munka fog folyni, és mindenképpen a szakma lesz előtérben. Az ellenzéki képviselők konstruktív munkát ígértek. Én azt gondolom, hogy a másik szintér az majd a parlament lesz, ahol természetesen nagyon sok minden más is előfordulhat, de itt a bizottságokban, itt kifejezetten a szakmáról lesz szó, és egy nagyon-nagyon konstruktív megbeszélés lesz a hangvétele ennek az egész bizottsági munkának.
13: Halmai Ferenc elmondta, a Tisza párt rendészeti programjának egyik kidolgozójaként üdvözölte, hogy azokból a pontokból több minden is elhangzott, mint megvalósítandó intézkedés a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság első ülésén.
14: Nagyon sok minden hangzott el abból természetesen. Nyilván nagyon fontos dolog volt az életpályamodell az állománynak, az átláthatóság. Nagyon fontos dolog volt az, hogy a végrehajtást fogjuk megerősíteni, az, hogy a rendőröknek, a végrehajtásban lévő vagy ott dolgozó rendőröknek sokkal jobbak legyenek a munkakörülményei, legyen egy normális távolat előttük, egy cél, akár az életpálya befejezése szempontjából is egy méltó befejezése. Úgyhogy nagyon sok minden átjött ebből. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok lesznek, de ezeket még majd ott kell kidolgozni, hiszen nyilván a miniszter úr, ő majd át kell beszélnünk, hogy mik azok, amiket prioritásként fogunk kezelni az első időszakban. Ilyen nagy ütemben kezdtünk neki ennek a munkának, hiszen jó lenne minél hamarabb a kormányzati munkát megkezdeni, és a parlament is ehhez idomul, hiszen megnyerte a választásokat, a vállalásaink, ezt mindenképpen meg kell tartanunk, és ezért nagyon-nagyon-nagyon szoros munkaidőnk lesz. Parlamentben eldöntjük, hogy mikor lesznek a plenáris ülések, mikor lesz az, amikor bizottsági ülésekre kell fölmenni. De én azt gondolom, hogy nagyon szeretném mind a kettőt vinni, hiszen nekem a járság, mint nagyon fontos körzet és a legfontosabb körzet, hiszen ennek lettem a képviselője. Nagyon fontos, hogy itt tudjak lenni, együtt tudjak élni a járssággal, és együtt tudjak ebbe mindenképpen az ő érdekükben dolgozni. De nyilván nagyon fontos az is, hogy az ország érdekében a megfelelő törvényeket, a változást elhozzuk.
13: 5. parlamenti ciklusát kezdte meg Pócs János az országgyűlésben, aki 16 év után vesztette el egyéni választókörzeti mandátumát a választásokon a Tisza párt jelöltje Halmai Ferenc ellen. A képviselő listán került be a parlamentbe, és vesz részt az 52 fős Fidesz frakció munkájában. Rádiónknak kijelentette, konstruktív ellenzékként kívánnak dolgozni a parlamentben.
15: Az országos politikára kértek fel, így kerültem be listán a parlamentben, és teszem a dolgom, szem előtt tartva mindig a járság érdekeit, bármikor, bárkinek, ha bármiben segíthetek, akkor állok a rendelkezésére. Természetesen sehol senki nyakában nem kívánok teher lenni, és nem fogok torakodni, de ha kérik a segítségem vagy a véleményem, akkor állok az embereknek a rendelkezésére. Ez most egy más szerep, ellenzéki szerepből kell az országért és a járságért dolgozni. Ezt is meg fogom tenni. A konstruktív ellenzéknek megvan a nagyon komoly jelentősége. Láttam én erre jó példákat akár az MSZP vagy a többi párt idejében, és én konstruktív ellenzéki képviselőként kértek fel, és ebben a szerepben fogok mindent megtenni a járság és az ország érdekében.
13: Pócs János az agrárterület szakpolitikai munkájában vesz részt az új országgyűlésben, mint az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság tagja. Az első ülésen, mint fogalmazott, több fontos kérdésben nem kapott megnyugtató választ a minisztertől, mint például a földtörvényre, a hazai agrártámogatásokra vonatkozó változtatások köre, vagy éppen a termelést gazdálkodás szabályozó módosítások bevezetésének kérdése.
15: Minden szempontból úgy a parlamentben, mint a bizottságban nekünk a legfontosabb érdekünk egyrészt a konstruktív hozzáállás. Minden, ami jó az embereknek, minden, ami jó a gazdáknak vagy a vállalkozóknak, azt támogatni fogjuk. Ezt elmondtam a miniszter úrnak, hogy nagyon sok sikert kívánok, jó munkát kívánok, bármiben segítem. Tettem fel neki a beszámolója kapcsán néhány kérdést, mint például az, hogy kívánnak-e változtatni a földtörvényen. Ugye a földtörvénynek az alapszempontja mindig az volt, hogy magyar földet a magyar kézben. Megkérdeztem, hogy megkívánják-e nyitni a kaput a külföldi vásárlók és befektetők számára, valamint idéztem Tar Zoltánt, aki azt mondta, hogy magyar Országon a kukorica és a gabona termelés be kell fejezni, mert Ukrajnában ezt versenyképesebben csinálják. Ezt tudod, hogy az Európai Uniós támogatáshoz eddig a magyar kormány 80% többletforrás biztosított, és a jövőben kívánják ezt folytatni. Ezekre nem kaptam egyáltalán megnyugtató és kielégítő választ. Ezt ma még úgy gondolom, hogy ez a miniszter úrnak egyfajta tájékozatlansága vagy határozatlansága, mert ugye egy pár nap alatt ezeket a kérdéseket nem lehet átlátni. Azt mondta, hogy minden szabályozott formában, és nem az a lényeg, hogy magyar termelők meg családtagok, mint amit mi szerettünk volna, hogy a generációs átadás meg ilyenek biztosítva legyen, hanem mindenki, aki jól termel, és fiatal termelő, az előtt a lehetőséget biztosítani kell. Elmondta, hogy a vásárlók számára az olcsó élelmiszert kell biztosítani, szerintünk meg a megbízható magyar élelmiszert, és hogy a termelést szabályozni fogják, területi éghajlati adottságok meg ilyes ilyesmik szerint, és mondtam neki, hogy ennek van számomra egy rossz tapasztalata, amikor a politika, az előző baloldali kormány szabályozást hirdetve megszüntették Magyarországon a cukorépa termelést és lebontották a cukorgyárakat, ennek rossz tapasztalatai vannak.
13: Idén nyílt először lehetőség arra, hogy a tűzoltók mellett civil emberek is próbára tegyék magukat a szolnoki vízügyi székházban, a helyszínen ugyanis megrendezték a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, amely nem csak a sportot, hanem az életmentést is középpontba helyezte. Mintegy 200 civil és tűzoltó állt rajthoz a versenyen. A civileknek elsősorban a lépcsők leküzdésére és a gyorsaságra kellett koncentrálniuk a 15 emeletes próbatételen, addig a tűzoltókat több valós helyzet modellező feladat is várta az egyes szinteken. A rendezvény jótékony célt is szolgált, a civil nevezési díjak teljes bevételével a Szolnok és térsége mentésért egyesület munkáját támogatják. A befolyt összegből egy korszerű diagnosztikai eszköz beszerzéséhez járulnak hozzá, amely a mentők gyorsabb és hatékonyabb munkáját segítheti a jövőben. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Bizony léteztek női szamurájok Japánban, de a kutatók között vita van arról, milyen gyakran harcoltak tényleges csatákban. A Life Science alapján azt írták, a szamurájok társadalmi réteget alkottak, ezért aki ebbe a családi közegbe született, nőként is szamurájnak számított. Több történet és forrás említ harcoló nőket, köztük a 12. században élt Tomoe Gozent. A legerősebb bizonyítékok a 19. század végéről származnak, amikor Japánban polgárháború volt. Ekkor Takayoko Nakano vezetésével női szamurájok is harcoltak a shogunátus oldalán. A szakértők szerint azonban máig nem egyértelmű, hogy ez ritka kivétel, vagy inkább gyakoribb jelenség lehetett. Minden esetre nagyon érdekes. Major Lazer, DJ Snake és a Lean On érkezik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, és már a búcsúzunk a délutáni műszaktól, hiszen nem sokára érkeznek este 6-kor a legfrissebb híreink, előtte reklám, és persze még a búcsúdalom, ami a Take That-től szól, ez lesz a Relight My Fire, egészen 96-ból, akár hiszik, akár nem. Köszönöm a figyelmüket, és hogy minket választottak az elmúlt néhány órában, tegyenek így 18 óra után is. Én pénteken érkezem ismét a szokott időpontban 2-től este 6-ig, holnap reggel pedig Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. Legyen nagyon szép estéjük, pihenjenek amennyit tudnak, aztán hamarosan tényleg újra találkozunk. Szép estét, Zsupos Ági vagyok! Help me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per H, a Tesco áruházban.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3 per A.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz dróntámadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szojván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be, 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az asszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes Halásztáki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula-Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ünnepélyes keretek között adták át azokat az egyedi, tematikus alkotásokat, amelyek a jászberényi piaccsarnok vakablakait díszítik. A kihelyezett művek Bóta Judit önkormányzati képviselő és Jászberényváros önkormányzatának támogatásával valósultak meg. Koncz Gábor festőművész tervező grafikus szervezésében 12 jássági alkotó munkái készültek el. A kezdeményezés célja az volt, hogy a piaccsarnok szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a vakablakokra, amelyek Jászberény és a piac életét tükrözik, mondta Bóta Judit önkormányzati képviselő, a projekt ötletgazdája, megköszönve a helyi művészek munkáját, amellyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá.
2: Az volt a cél, hogy a piactér szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a falra, amelyek tükrözik a Jászberény meg a piac életét, hiszen ez egy közösségi tér, ahol találkozunk, és nap mint nap beszélgethetünk. Külön köszönet a jászsági helyi művészek munkáinak, melyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá, ezáltal bemutatkozásra nyílt alkalmuk. Köszönöm a piaci árusoknak is a hozzáállását, a szívélyes fogadtatást, hiszen ezt a teret ők töltik meg minden nap élettel. Bízom benne, hogy a kihelyezett képek nagy örömére szolgálnak piaci látogatóknak, meg akik megnézik. És köszönöm, hogy együtt tehettünk a Jászberény város szépítésért, a városkép kialakításáért.
1: Budai Lóránt polgármester köszöntőjében méltatta az alkotó kreativitását, örömmel fogadta, hogy a művészek újabb létesítményt tettek szebbé, színesebbé és otthonosabbá a városban. A településvezető arról is szólt, hogy a fejlesztés folytatódik, hamarosan megújul a piasztéri parkoló.
3: Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés volt már Jászberényben, néhány intézményünket már díszítik helyi művészek alkotásai. Ez a paletta, hogy fogalmazzak így, ez most bővült, és bízom benne, hogy nem ér véget. Én nagyon örülök, hogy vannak művészek, vannak képviselők, akik fontosnak tartják a város ilyen szempontból való fejlődését is, és bízom benne, hogy ez nem áll meg. És annyira nem áll meg egyébként, hogy maga a piactér is hamarosan meg fog újulni. Nem csak most már a csarnok, amin igyekszünk mindig egy picit változtatni, kicsikét komfortosabbá tenni, hanem lassan majd a parkoló is meg fog újulni, zöldebb, ligetesebb és otthonosabb lesz. Úgyhogy ez egészében véve azt hiszem, egy nagyon nagy lépés lesz itt Jászberényben, és még egyszer bízom benne, hogy lesz még ilyen és ehhez hasonló.
1: Az átadó ünnepségen Koncz Gábor festőművész tervező grafikus bemutatta a jelenlévő alkotótársait, akik lelkesen vállalták a kreatív feladatot. Mint mondta, a festmények jászberényi és piaci életképeket ábrázolnak, a képeken a zöld szín dominál.
4: Szeretném megköszönni a város önkormányzatának, illetve a képviselőasszonynak, hogy bízott annyira bennünk, bíztak bennünk, hogy lehetőleg minőségi munkát fogunk lerakni. Fölkértem összesen saját magamon kívül 11 képzőművészt, tanárt, grafikust, akik a jászsághoz köthetőek, tehát nem csak jászberényiek, hanem a jászságban tanítanak, a jászságban születtek, a jászságban élnek, vagy már éppen nem itt élnek, de itt születtek, itt alkotnak, és mindenki örömmel elfogadta a felkérést. A tematika ez esetben a piac és Jászberény volt. Legyen köze a városhoz, legyen köze a piachoz, illetve a zöld szín találtuk ki, mint közös nevező, tehát az összes táblán vagy munkán észrevehetik a zöld szín valamilyen formában. Ez fogja össze egyébként a műveket, illetve ezt az egész projektet. Igazából abban bízom, hogy minél több ilyen jellegű művészeti projektet meg tudunk még valósítani a városban, mert azt látom, hogy a lakosság részéről, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, remélhetőleg még fogjuk a város színesíteni továbbra is.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Az elmúlt 24 órában a legtöbb csapadékot jászkísérrel mérték. Ismeretlenek gyanús fehér furgonnal járják az újszászi utcákat. Tour de Hongrie a jászkonságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnik irányéva. Egy kamion és egy személyautó karambolozott szerda reggel a 32-es főút Jászfényszaru Pusztamonostor közötti szakaszán a 12-es kilométer szelvénynél, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A balesethez a 60 és a jászberényi hivatásos tűzoltó egységek vonultak ki, munkatársai két embert mentettek ki az autóból, majd áramtalanították a járműveket. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság 11 kiemelt csapadékmérő állomásának adatai alapján az elmúlt 24 órában területi átlagban 3,5 mm csapadék esett, a legtöbbet Jászkíséren mérték 12,5 mm-t. A Tiszatóban, illetve a Kiskörre és Tiszalok közötti folyószakaszon megközelítőleg 251 millió köbméter vizet tároznak. A Zagyva vízállása a jászteleknél 105 cm volt. A következő 6 napban a Zagyva tarna területére átlagban 41,5 mm csapadékot jeleznek előre. Egy fehér furgon járja az újszászi utcákat, a városban futótűzként terjedt a hír egy bádogos banda feltűnéséről. A lakosok figyelmeztetik egymást, hiszen az ilyen csapatok komoly anyagi kárt és bosszúságot tudnak okozni annak, aki bedől a trükküknek. A módszerük általában mindenhol hasonló, az ismeretlenek eres csatorna azonnali javítását vagy cseréjét ajánlják. A beszámolók szerint gyakran erőszakosan lépnek fel, és néha a tulajdonos határozott elutasítása ellenére is nekilátnak a bontásnak. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy soha ne engedjenek be idegent, ha nem rendeltek mesterembert, ne nyissanak kaput, ajtót. Ne dőljenek be az utcáról beesett ajánlatoknak. Megbízható szakember ritkán jár házról házra munkát keresve. Mindig kérjenek referenciát, vagy keressenek helyi, leinformálható vállalkozót. Figyeljenek a szomszédokra, ha gyanús autót vagy személyeket látnak egy idős ismerős házánál, ne habozzanak segítséget kérni vagy odafigyelni rájuk. Hívják a 112-t, ha úgy érzik, zaklatják, fenyegetik, vagy éppen bűncselekmény gyanúja merül fel, azonnal értesítsék a rendőrséget. Oldalára borult egy autó a 32-es főút Pusztamonostor és Jászberény közötti szakaszán a 18-as kilométer szelvénynél kedden este, tájékoztatta a rádiónkat a vármegyei katasztrófavédelem. A balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót. A 47. Tour de Hongrie kerékpáros verseny mezőnye május 14-én halad át vármegyékben. A kerékpárosok 13 órakor indulnak Szarvasról, majd várhatóan 1:42-kor érkeznek Békés-Szentandrás felől, az M44-es autóúton a vármegyébe és lakitelek felé hagyják el a jászkonságot. A versenyzőket többek között szervizkocsik, mentőautók és motorosok, valamint rendőrök fogják kísérni. A kerékpárosok a közúti jelzéseket figyelmen kívül hagyják, haladás során a rendőri biztosításra és a motoros biztosítókra hagyatkoznak. A verseny miatt május 14-én 12 órától az M44-es autóút vármegyei szakaszán útlezárásokra, továbbá időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, melyek következtében átmeneti torlódásra és várakozásra kell készülni a lezárt útszakaszok környékén. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy élő televíziós közvetítés okán helikopterek is részt vesznek a rendezvényen, melyek alacsonyan, jelentősebb zajhatással fogják végezni tevékenységüket. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnik irányéva. Letették az esküt az országgyűlés ünnepi ülésén az első Tisza kormány kinevezett miniszterei, ezzel hivatalosan is megalakult Magyar Péter vezetésével az új kormány. A Tisza kormányban összesen 16 miniszter lesz, és minden kiemelt fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz, mondta a kormányfő. Megnevezett 4 minisztériumot, amiknek kulcs szerepük lesz a rendszerváltásban, mert ővék lesz a legnehezebb feladat. A 4 kulcsminisztérium, egészségügy, igazságügy, oktatás és gyermekügyi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium. A 4 tárcavezetőnek vétójoga lesz a kormányban. A parlamenti bizottságok is megkezdték munkájukat, amelyek az országgyűlés munkájának alapvető szervei, előkészítik, véleményezik és segítik a törvényalkotási, valamint az ellenőrzési folyamatokat. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztját tölti be a jásság megválasztott országgyűlési képviselője Halmai Ferenc, aki korábbi rendőri tapasztalataira építve a biztonságpolitikai és rendészeti kérdésekért felel. Rádiónknak elmondta, politikamentesen csak szakmai alapokon nyugvó munka várható a bizottságban. Az országgyűlés alakuló ülésének ünnepélyességéről és hangulatáról is beszélt a jásság országgyűlési képviselője a Trio FM-nek.
3: Nagyon felemelő érzés volt, és nagyon felemelő érzés volt végre ott ülni az ország legszebb házában és legfelemelőbb házában a parlamentben. Én nagyon sokat gondolkoztam arról, hogy hogyan jutottam el idáig, és mik voltak azok a fő pontok, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt, az, ami ott lejátszódott bennem, az szinte leírhatatlan. Bizottsági munkában elsősorban azt beszéltük meg, és abban egyeztünk meg, hogy itt kifejezetten szakmai munka fog folyni, és mindenképpen a szakma lesz előtérben. Az ellenzéki képviselők konstruktív munkát ígértek. Én azt gondolom, hogy a másik szintér az majd a parlament lesz, ahol természetesen nagyon sok minden más is előfordulhat, de itt a bizottságokban, itt kifejezetten a szakmáról lesz szó, és egy nagyon-nagyon konstruktív megbeszélés lesz a hangvétele ennek az egész bizottsági munkának.
2: Halmai Ferenc elmondta, a Tisza párt rendészeti programjának egyik kidolgozójaként üdvözölte, hogy azokból a pontokból több minden is elhangzott, mint megvalósítandó intézkedés a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság első ülésén.
3: Nagyon sok minden hangzott el abból természetesen. Nyilván nagyon fontos dolog volt az életpályamodell az állománynak, az átláthatóság. Nagyon fontos dolog volt az, hogy a végrehajtást fogjuk megerősíteni, az, hogy a rendőröknek, a végrehajtásban lévő vagy ott dolgozó rendőröknek sokkal jobbak legyenek a munkakörülményei, legyen egy normális távolat előttük, egy cél, akár az életpálya befejezése szempontjából is egy méltó befejezése. Úgyhogy nagyon sok minden átjött ebből. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok lesznek, de ezeket még majd ott kell kidolgozni, hiszen nyilván a miniszter úr, ő majd át kell beszélnünk, hogy mik azok, amiket prioritásként fogunk kezelni az első időszakban. Ilyen nagy ütemben kezdtünk neki ennek a munkának, hiszen jó lenne minél hamarabb a kormányzati munkát megkezdeni, és a parlament is ehhez idomul, hiszen megnyerte a választásokat. A vállalásaink, ezt mindenképpen meg kell tartanunk, és ezért nagyon-nagyon-nagyon szoros munkaidőnk lesz. Parlamentben eldöntjük, hogy mikor lesznek a plenáris ülések, mikor lesz az, amikor bizottsági ülésekre kell fölmenni. De én azt gondolom, hogy nagyon szeretném mind a kettőt vinni, hiszen nekem a jásság, mint nagyon fontos körzet és a legfontosabb körzet, hiszen ennek lettem a képviselője. Nagyon fontos, hogy itt tudjak lenni, együtt tudjak élni a jársággal, és együtt tudjak ebbe mindenképpen az ő érdekükben dolgozni. De nyilván nagyon fontos az is, hogy az ország érdekében a megfelelő törvényeket, a változást elhozzuk.
2: 5. parlamenti ciklusát kezdte meg Pócs János az országgyűlésben, aki 16 év után vesztette el egyéni választókörzeti mandátumát a választásokon a Tisza párt jelöltje Halmai Ferenc ellen. A képviselő listán került be a parlamentbe, és vesz részt az 52 fős Fidesz frakció munkájában. Rádiónknak kijelentette, konstruktív ellenzékként kívánnak dolgozni a parlamentben.
4: Az országos politikára kértek fel, így kerültem be listán a parlamentben, és teszem a dolgom, szem előtt tartva mindig a jársági érdekeit, bármikor, bárkinek, ha bármiben segíthetek, akkor állok a rendelkezésére. Természetesen sehol senki nyakában nem kívánok teher lenni, és nem fogok torakodni, de ha kérik a segítségem vagy a véleményem, akkor állok az embereknek a rendelkezésére. Ez most egy más szerep, ellenzéki szerepből kell az országért és a járságért dolgozni, ezt is meg fogom tenni. A konstruktív ellenzéknek megvan a nagyon komoly jelentősége. Láttam én erre jó példákat akár az MSZP vagy a többi párt idejében, és én konstruktív ellenzéki képviselőként kértek fel, és ebben a szerepben fogok mindent megtenni a járság és az ország érdekében.
2: Pócs János az agrárterület szakpolitikai munkájában vesz részt az új országgyűlésben, mint az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság tagja. Az első ülésen, mint fogalmazott, több fontos kérdésben nem kapott megnyugtató választ a minisztertől, mint például a földtörvényre, a hazai agrártámogatásokra vonatkozó változtatások köre, vagy éppen a termelést gazdálkodás szabályozó módosítások bevezetésének kérdése.
4: Minden szempontból úgy a parlamentben, mint a bizottságban nekünk a legfontosabb érdekünk egyrészt a konstruktív hozzáállás. Minden, ami jó az embereknek, minden, ami jó a gazdáknak vagy a vállalkozóknak, azt támogatni fogjuk. Ezt elmondtam a miniszter úrnak, hogy nagyon sok sikert kívánok, jó munkát kívánok, bármiben segítem. Tettem fel neki a beszámolója kapcsán néhány kérdést, mint például az, hogy kívánnak-e változtatni a földtörvényen. Ugye a földtörvénynek az alapszempontja mindig az volt, hogy magyar földet a magyar kézben. Megkérdeztem, hogy megkívánják-e nyitni a kaput a külföldi vásárlók és befektetők számára, valamint idéztem Tar Zoltánt, aki azt mondta, hogy Magyarországon a kukorica és a gabona termelés be kell fejezni, mert Ukrajnában ezt versenyképesebben csinálják. Ezt tudod, hogy az Európai Uniós támogatáshoz eddig a magyar kormány 80% többletforrás biztosított, és a jövőben kívánják ezt folytatni. Ezekre nem kaptam egyáltalán megnyugtató és kielégítő választ. Ezt ma még úgy gondolom, hogy ez a miniszter úrnak egyfajta tájékozatlansága vagy határozatlansága, mert ugye egy pár nap alatt ezeket a kérdéseket nem lehet átlátni. Azt mondta, hogy minden szabályozott formában, és nem az a lényeg, hogy magyar termelők meg családtagok, mint amit mi szerettünk volna, hogy a generációs átadás meg ilyenek biztosítva legyen, hanem mindenki, aki jól termel, és fiatal termelő, az előtt a lehetőséget biztosítani kell. Elmondta, hogy a vásárlók számára az olcsó élelmiszert kell biztosítani, szerintünk meg a megbízható magyar élelmiszert, és hogy a termelést szabályozni fogják területi, éghajlati adottságok, meg ilyesmik szerint, és mondtam neki, hogy ennek van számomra egy rossz tapasztalata, amikor a politika, az előző baloldali kormány szabályozást hirdetve megszüntették Magyarországon a cukorépa termelést, és lebontották a cukorgyárakat. Ennek rossz tapasztalatai vannak.
2: Idén nyílt először lehetőség arra, hogy a tűzoltók mellett civil emberek is próbára tegyék magukat a szolnoki vízügyi székházban. A helyszínen ugyanis megrendezték a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, amely nem csak a sportot, hanem az életmentést is középpontba helyezte. Mintegy 200 civil és tűzoltó állt rajthoz a versenyen. A civileknek elsősorban a lépcsők leküzdésére és a gyorsaságra kellett koncentrálniuk a 15 emeletes próbatételen, addig a tűzoltókat több valós helyzeteket modellező feladat is várta az egyes szinteken. A rendezvény jótékony célt is szolgált, a civil nevezési díjak teljes bevételével a Szolnok és térsége mentésért egyesület munkáját támogatják. A befolyt összegből egy korszerű diagnosztikai eszköz beszerzéséhez járulnak hozzá, amely a mentők gyorsabb és hatékonyabb munkáját segítheti a jövőben. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett ára kutakon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta el a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Opusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz drón támadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját. Megerősítette Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a magyar közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútum rendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára. Továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyers olaj ellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyagbiztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnek irányéva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság 11 kiemelt csapadékmérő állomásának adatai alapján az elmúlt 24 órában területi átlagban 3,5 mm csapadék esett, a legtöbbet Jászkíséren mérték 12,5 mm-t. A Tiszatóban, illetve a Kiskörre és Tiszalok közötti folyószakaszon megközelítőleg 251 millió köbméter vizet tároznak. A Zagyva vízállása Jászteleknél 105 cm volt. A következő 6 napban a Zagyva-Tarna terület átlagban 41,5 mm csapadékot jeleznek előre. Egy kamion és egy személyautó karambolozott szerda reggel a 32-es főút Jászfényszaru Pusztamonostor közötti szakaszán a 12-es kilométer szelvénynél, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A balesethez a 60 és a Jászberényi hivatásos tűzoltó egységek vonultak ki, munkatársai két embert mentettek ki az autóból, majd áramtalanították a járműveket. Egy fehér furgon járja az újszászi utcákat, a városban futótűzként terjedt a hír egy bádogos banda feltűnéséről. A lakosok figyelmeztetik egymást, hiszen az ilyen csapatok komoly anyagi kárt és bosszúságot tudnak okozni annak, aki bedől a trükkjüknek. A módszerük általában mindenhol hasonló, az ismeretlenek eres csatorna azonnali javítását vagy cseréjét ajánlják. A beszámolók szerint gyakran erőszakosan lépnek fel, és néha a tulajdonos határozott elutasítása ellenére is nekilátnak a bontásnak. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy soha ne engedjenek be idegent, ha nem rendeltek mesterembert, ne nyissanak kaput, ajtót. Ne dőljenek be az utcáról beesett ajánlatoknak. Megbízható szakember ritkán jár házról házra munkát keresve. Mindig kérjenek referenciát, vagy keressenek helyi, leinformálható vállalkozót. Figyeljenek a szomszédokra, ha gyanús autót vagy személyeket látnak egy idős ismerős házánál, ne habozzanak segítséget kérni, vagy odafigyelni rájuk. Hívják a 112-t, ha úgy érzik, zaklatják, fenyegetik, vagy éppen bűncselekmény gyanúja merül fel, azonnal értesítsék a rendőrséget. Oldalára borult egy autó a 32-es főút Pusztamonostor és Jászberény közötti szakaszán a 18-as kilométer szelvénynél kedden este, tájékoztatta a rádiónkat a vármegyei katasztrófavédelem. A balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót. A 47. Tour de Hongrie kerékpáros verseny mezőnye május 14-én halad át Vármegyékben. A kerékpárosok 13 órakor indulnak Szarvasról, majd várhatóan 1:42-kor érkeznek Békés-Szentandrás felől, az M44-es autóúton a Vármegyébe és Lakitelek felé hagyják el a jászkunságot. A versenyzőket többek között szervizkocsik, mentőautók és motorosok, valamint rendőrök fogják kísérni. A kerékpárosok a közúti jelzéseket figyelmen kívül hagyják, haladásuk során a rendőri biztosításra és a motoros biztosítókra hagyatkoznak. A verseny miatt május 14-én 12 órától az M44-es autóút vármegyei szakaszán útlezárásokra, továbbá időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, melyek következtében átmeneti torlódásra és várakozásra kell készülni a lezárt útszakaszok környékén. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy élő televíziós közvetítés okán helikopterek is részt vesznek a rendezvényen, melyek alacsonyan jelentősebb zajhatással fogják végezni tevékenységüket. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz dróntámadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szojván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be, 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztáki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula-Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: A Parlament Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztján a JASság megválasztott országgyűlési képviselője. Konstruktív ellenzék szeretne lenni a Fidesz listás térségi országgyűlési képviselője. Már is jönnek a részletek. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Letették az esküt az országgyűlés ünnepi ülésén az első Tisza kormány kinevezett miniszterei, ezzel hivatalosan is megalakult Magyar Péter vezetésével az új kormány. A Tisza kormányban összesen 16 miniszter lesz, és minden kiemelt fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz, mondta a kormányfő. Megnevezett 4 minisztériumot, amiknek kulcs szerepük lesz a rendszerváltásban, mert ővék lesz a legnehezebb feladat. A 4 kulcsminisztérium, egészségügy, igazságügy, oktatás és gyermekügyi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium. A 4 tárcavezetőnek vétójoga lesz a kormányban. A parlamenti bizottságok is megkezdték munkájukat, amelyek az országgyűlés munkájának alapvető szervei, előkészítik, véleményezik és segítik a törvényalkotási, valamint az ellenőrzési folyamatokat. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztját tölti be a JASság megválasztott országgyűlési képviselője Halmai Ferenc, aki korábbi rendőri tapasztalataira építve a biztonságpolitikai és rendészeti kérdésekért felel. Rádiónknak elmondta, politikamentesen csak szakmai alapokon nyugvó munka várható a bizottságban. Az országgyűlés alakuló ülésének ünnepélyességéről és hangulatáról is beszélt a JASság országgyűlési képviselője a Trio FM-nek.
3: Nagyon felemelő érzés volt, és nagyon felemelő érzés volt végre ott ülni az ország legszebb házában és legfelemelőbb házában, a parlamentben. Én nagyon sokat gondolkoztam arról, hogy hogyan jutottam el idáig, és mik voltak azok a fő pontok, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt, az, ami ott lejátszódott bennem, az szinte leírhatatlan. Bizottsági munkában elsősorban azt beszéltük meg, és abban egyeztünk meg, hogy itt kifejezetten szakmai munka fog folyni, és mindenképpen a szakma lesz előtérben. Az ellenzéki képviselők konstruktív munkát ígértek. Én azt gondolom, hogy a másik szintér az majd a parlament lesz, ahol természetesen nagyon sok minden más is előfordulhat, de itt a bizottságokban, itt kifejezetten a szakmáról lesz szó, és egy nagyon-nagyon konstruktív megbeszélés lesz a hangvétele ennek az egész bizottsági munkának.
2: Halmai Ferenc elmondta, a Tisza párt rendészeti programjának egyik kidolgozójaként üdvözölte, hogy azokból a pontokból több minden is elhangzott, mint megvalósítandó intézkedés a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság első ülésén.
3: Nagyon sok minden hangzott el abból természetesen. Nyilván nagyon fontos dolog volt az életpályamodell az állománynak, az átláthatóság. Nagyon fontos dolog volt az, hogy a végrehajtást fogjuk megerősíteni, az, hogy a rendőröknek, a végrehajtásban lévő vagy ott dolgozó rendőröknek sokkal jobbak legyenek a munkakörülményei, legyen egy normális távolat előttük, egy cél, akár az életpálya befejezése szempontjából is egy méltó befejezése. Úgyhogy nagyon sok minden átjött ebből. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok lesznek, de ezeket még majd ott kell kidolgozni, hiszen nyilván a miniszter úr, ő majd át kell beszélnünk, hogy mik azok, amiket prioritásként fogunk kezelni az első időszakban. Ilyen nagy ütemben kezdtünk neki ennek a munkának, hiszen jó lenne minél hamarabb a kormányzati munkát megkezdeni, és a parlament is ehhez idomul, hiszen megnyerte a választásokat, a vállalásaink, ezt mindenképpen meg kell tartanunk, és ezért nagyon-nagyon-nagyon szoros munkaidőnk lesz. Parlamentben eldöntjük, hogy mikor lesznek a plenáris ülések, mikor lesz az, amikor bizottsági ülésekre kell fölmenni. De én azt gondolom, hogy nagyon szeretném mind a kettőt vinni, hiszen nekem a JASság mint nagyon fontos körzet és a legfontosabb körzet, hiszen ennek lettem a képviselője. Nagyon fontos, hogy itt tudjak lenni, együtt tudjak élni a JASsággal, és együtt tudjak ebbe mindenképpen az ő érdekükben dolgozni. De nyilván nagyon fontos az is, hogy az ország érdekében a megfelelő törvényeket, a változást elhozzuk.
2: 5. parlamenti ciklusát kezdte meg Pócs János az országgyűlésben, aki 16 év után vesztette el egyéni választókörzeti mandátumát a választásokon a Tisza párt jelöltje Halmai Ferenc ellen. A képviselő listán került be a parlamentbe, és vesz részt az 52 fős Fidesz frakció munkájában. Rádiónknak kijelentette, konstruktív ellenzékként kívánnak dolgozni a parlamentben.
4: Az országos politikára kértek fel, így kerültem be listán a parlamentben. lépni, és teszem a dolgom. Szem előtt tartva mindig a Jászság érdekeit, bármikor, bárkinek, ha bármiben segíthetek, akkor állok a rendelkezésére. Természetesen sehol senki nyakában nem kívánok teher lenni, és nem fogok tolakodni, de ha kérik a segítségem vagy a véleményem, akkor állok az embereknek a rendelkezésére. Ez most egy más szerep, ellenzéki szerepből kell az országért és a Jászságért dolgozni, ezt is meg fogom tenni. A konstruktív ellenzéknek megvan a nagyon komoly jelentősége. Láttam én erre jó példákat akár az MSZP vagy a többi párt idejében, és én konstruktív ellenzéki képviselőként kértek fel, és ebben a szerepben fogok mindent megtenni a Jászság és az ország érdekében.
2: Pócs János az agrárterület szakpolitikai munkájában vesz részt az új országgyűlésben, mint az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság tagja. Az első ülésen, mint fogalmazott, több fontos kérdésben nem kapott megnyugtató választ a minisztertől, mint például a földtörvényre, a hazai agrártámogatásokra vonatkozó változtatások köre, vagy éppen a termelést gazdálkodás szabályozó módosítások bevezetésének kérdése.
4: Minden szempontból úgy a parlamentben, mint a bizottságban nekünk a legfontosabb érdekünk egyrészt a konstruktív hozzáállás. Minden, ami jó az embereknek, minden, ami jó a gazdáknak vagy a vállalkozóknak, azt támogatni fogjuk. Ezt elmondtam a miniszter úrnak, hogy nagyon sok sikert kívánok, jó munkát kívánok, bármiben segítem. Tettem fel neki a beszámolója kapcsán néhány kérdést, mint például az, hogy kívánnak változtatni a földtörvényen. Ugye a földtörvénynek az alapszempontja mindig az volt, hogy magyar földet a magyar kézben. Megkérdeztem, hogy megkívánják-e nyitni a kaput a külföldi vásárlók és befektetők számára, valamint idéztem Tar Zoltánt, aki azt mondta, hogy magyar Magyarországon a kukorica és a gabona termelés be kell fejezni, mert Ukrajnában ezt versenyképesebben csinálják. Ezt tudod, hogy az Európai Uniós támogatáshoz eddig a magyar kormány 80% többletforrás biztosított, és a jövőben kívánják ezt folytatni. Ezekre nem kaptam egyáltalán megnyugtató és kielégítő választ. Ezt ma még úgy gondolom, hogy ez a miniszter úrnak egyfajta tájékozatlansága vagy határozatlansága, mert ugye egy pár nap alatt ezeket a kérdéseket nem lehet átlátni. Azt mondta, hogy minden szabályozott formában, és nem az a lényeg, hogy magyar termelők meg családtagok, mint amit mi szerettünk volna, hogy a generációs átadás meg ilyenek biztosítva legyen, hanem mindenki, aki jól termel, és fiatal termelő, az előtt a lehetőséget biztosítani kell. Elmondta, hogy a vásárlók számára az olcsó élelmiszert kell biztosítani, szerintünk meg a megbízható magyar élelmiszert, és hogy a termelést szabályozni fogják területi éghajlati adottságok meg ilyesmik szerint, és mondtam neki, hogy ennek van számomra egy rossz tapasztalata, amikor a politika, az előző baloldali kormány szabályozást hirdetve megszüntették Magyarországon a cukorépa termelést, és lebontották a cukorgyárakat. Ennek rossz tapasztalatai vannak.
2: Idén nyílt először lehetőség arra, hogy a tűzoltók mellett civil emberek is próbára tegyék magukat a szolnoki vízügyi székházban. A helyszínen ugyanis megrendezték a Szent Flórián lépcsőfutó bajnokságot, amely nem csak a sportot, hanem az életmentést is középpontba helyezte. Mintegy 200 civil és tűzoltó állt rajthoz a versenyen. A civileknek elsősorban a lépcsők leküzdésére és a gyorsaságra kellett koncentrálniuk a 15 emeletes próbatételen, addig a tűzoltókat több valós helyzeteket modellező feladat is várta az egyes szinteken. A rendezvény jótékony célt is szolgált, a civil nevezési díjak teljes bevételével a Szolnok és térsége mentésért egyesület munkáját támogatják. A befolyt összegből egy korszerű diagnosztikai eszköz beszerzéséhez járulnak hozzá, amely a mentők gyorsabb és hatékonyabb munkáját segítheti a jövőben. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz dróntámadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szojván egy vasútállomás transzformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be. 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az asszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de víz megtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztelki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Zenei utazás a Trio Tour Mix-al. Élvezze a sokszínűséget. 97.7 Trio FM. Mellettet szól.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Az elmúlt 24 órában a legtöbb csapadékot jászkísérrel mérték. Ismeretlenek gyanús fehér furgonnal járják az újszászi utcákat. Tour de Hongrie a jászkonságban. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kis Németnik Királyéva. Egy kamion és egy személyautó karambolozott szerda reggel a 32-es főút Jászfényszaru Pusztamonostor közötti szakaszán a 12-es kilométer szelvénynél, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A balesethez a 60 és a Jászberényi hivatásos tűzoltó egységek vonultak ki, munkatársai két embert mentettek ki az autóból, majd áramtalanították a járműveket. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság 11 kiemelt csapadékmérő állomásának adatai alapján az elmúlt 24 órában területi átlagban 3,5 mm csapadék esett, a legtöbbet Jászkíséren mérték 12,5 mm-t. A Tiszatóban, illetve a Kiskörre és Tiszalok közötti folyószakaszon megközelítőleg 251 millió köbméter vizet tároznak. A Zagyva vízállása a Jászteleknél 105 cm volt. A következő 6 napban a Zagyva Tarna területére átlagban 41,5 mm csapadékot jeleznek előre. Egy fehér furgon járja az újszászi utcákat, a városban futótűzként terjedt a hír egy bádogos banda feltűnéséről. A lakosok figyelmeztetik egymást, hiszen az ilyen csapatok komoly anyagi kárt és bosszúságot tudnak okozni annak, aki bedől a trükküknek. A módszerük általában mindenhol hasonló, az ismeretlenek eres csatorna azonnali javítását vagy cseréjét ajánlják. A beszámolók szerint gyakran erőszakosan lépnek fel, és néha a tulajdonos határozott elutasítása ellenére is nekilátnak a bontásnak. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy soha ne engedjenek be idegent, ha nem rendeltek mesterembert, ne nyissanak kaput, ajtót. Ne dőljenek be az utcáról beesett ajánlatoknak. Megbízható szakember ritkán jár házról házra munkát keresve. Mindig kérjenek referenciát, vagy keressenek helyi, leinformálható vállalkozót. Figyeljenek a szomszédokra, ha gyanús autót vagy személyeket látnak egy idős ismerős házánál, ne habozzanak segítséget kérni vagy odafigyelni rájuk. Hívják a 112-t, ha úgy érzik, zaklatják, fenyegetik, vagy éppen bűncselekmény gyanúja merül fel, azonnal értesítsék a rendőrséget. Oldalára borult egy autó a 32-es főút Pusztamonostor és Jászberény közötti szakaszán a 18-as kilométer szelvénynél kedden este, tájékoztatta a rádiónkat a vármegyei katasztrófavédelem. A balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót. A 47. Tour de Hongrie kerékpáros verseny mezőnye május 14-én halad át Vármegyénkben. A kerékpárosok 13 órakor indulnak Szarvasról, majd várhatóan 1:42-kor érkeznek Békés-Szentandrás felől, az M44-es autóúton a Vármegyébe és lakitelek felé hagyják el a jászkonságot. A versenyzőket többek között szervizkocsik, mentőautók és motorosok, valamint rendőrök fogják kísérni. A kerékpárosok a közúti jelzéseket figyelmen kívül hagyják, haladás során a rendőri biztosításra és a motoros biztosítókra hagyatkoznak. A verseny miatt május 14-én 12 órától az M44-es autóút vármegyei szakaszán útlezárásokra, továbbá időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, melyek következtében átmeneti torlódásra és várakozásra kell készülni a lezárt útszakaszok környékén. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy élő televíziós közvetítés okán helikopterek is részt vesznek a rendezvényen, melyek alacsonyan jelentősebb zajhatással fogják végezni tevékenységüket. A nap túlnyomó részében napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak. Az ország északkeleti harmadán kisebb zápor előfordulhat, az északnyugati szél időnként erős lesz. A hőmérséklet késő este 9 és 15 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett árak utakon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta el a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Opusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz dróntámadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját. Megerősítette Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a Magyar Közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútumrendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára. Továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett, közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyers olajellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyagbiztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz dróntámadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szojván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be, 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztáki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula-Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió FM melletted szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett ár a kutakon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta el a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Ópusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz dróntámadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját. Megerősítette Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a Magyar Közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútum rendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára. Továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett, közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyagbiztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik. A többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.